0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Élvezd minden percét.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és kemény biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: hallgattam a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zené.

a te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Népszerű volt az örömtánc találkozó. Kressz képzésen a polgárőrök. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kis Dániel vagyok. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja a nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és a

0: azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kreszk képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a kreszk legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több, újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgának tagszámot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult, valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű a jövő hét folyamán. Augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Végeznek majd a szakemberek műgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, de lesz szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. A vizsgálatokon való részvételhez szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda, Fehérgyarmat közösségi oldalán olvashatók. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyíregyháza.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig!

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon szeretem, nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.
2: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

0: mindenből
1: a legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Pinteken ismét Józsavárosi Sportnap. Nemzetközi kapcsolatok építése a Kórus Fesztiválon. Készül a nemzet ünnepre Nagykálló. Kis Dániel vagyok. Több mint fél évszázados hagyomány folytatódik Nyíregyházán az Ungvársétányon. Idén is kétnapos programsorozattal várják a családokat az 52. Józsavárosi napokra, amelynek az első napja augusztus 14-én a mozgásról szól majd. A sport és egészségnapról Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke tájékoztatta rádiónkat.
3: Fantasztikus sportolási lehetőséget próbálhatnak ki a jelenlévők, és az egészséges életmódról is többet megtudhatnak. Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében nem csak az egészségről és a sportról tájékozódhatunk, hanem lesz ugrálóvár, kézműves foglalkozás, egyéb sporteszközök kipróbálása, és az egyik kiemelkedő program elem az extrém trejrékpár bemutató lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk oda az Ungvársétányra augusztus 14-én.
2: Tűzütött ki egy hétvégi házban Miskolc-Pereces város részében, a Híddőlőben, számolt be róla a Minap. A mindegy 36 négyzetméteres épületről a lángok rövid idő alatt elterjedtek, az épület közvetlen környezetében a bozótos is lángra kapott, így a tűz nem csak az ingatlant vesz.

0: riasztette. A helyszínre a városi hivatásos tűzoltókat riasztották, a szakemberek megfékezték és eloltották a lángokat, ezt követően pedig megkezdték az utómunkálatokat. A beavatkozásban résztvevő egységeknek így sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz tovább terjedjen a környező területre. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűzesetben érintett hétvégi ház teljes terjedelmében égett. A tűz keletkezésének okáról és az esetleges személyi sérülésekről a közlés nem számolt be. Összesen 13 országból érkeznek kórusok a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Augusztus 15-e és 21-e között zajlik majd a program Nyíregyházán. A rendezvény egyik fontos célja a kapcsolatok építése. Mondta rádiónknak Szabó Soma, művészeti vezető.
1: Mindenképpen a kórusbarátságok, a hídak, a kapcsolatok építése az első számú szempont. Nagyon örülünk neki, hogy olyan fesztivált sikerül szerveznünk, ahol a kórusok találkoznak egymással, összebarátkoznak, közösen énekelnek, közös próbákon vesznek részt, és ezért olyan szoros baráti szálak szövődnek, hogy most már ugye 30 évre visszamenőleg mindig újra és újra megjelennek olyan énekarok, akik már egyszer ellátogattak ide, mert annyira nagy élmény volt nekik, hogy szívesen vissza jönnek Nyíregyházára. Ez azért nagyon nagy csoda, mert rengeteg kórusversenyt szerveznek a világban, és hát ezekkel felvenni Nyíregyházának a versenyt nem könnyű, és még így is úgy tűnik, hogy versenyképes fesztivál tudunk lenni.
0: Készül az államalapítás ünnepére Nagykálló. A városi ünnepséget augusztus 20-án a Kállai Kettős Rendezvény és Konferencia Központban tartják. A köszöntő beszéd után megszentelik az új kenyeret, és a városi kitüntetéseket is átadják. Az ünnepi műsor keretében a közönség láthatja az István a király rockoperát, majd utcabán lesz a Kállai Kettős téren. A program este tűzijátékkal zárul. További részletek az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán olvashatók. Megkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum vívó szakága a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A következő időszakban már a kemény edzéseké a fejlődésé és az új kihívásoké a főszerep, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Sportcentrum. Kiemelik, hogy a régi versenyzők mellett szeptembertől új érdeklődőket is várnak. Tőrözés, párbajtőrözés, kardozás kipróbálására is van lehetőség. Mindhárom fegybennemben várják azokat a jelentkezőket, akik megismerkednének a vívás világával, vagy kipróbálnának egy új mozgásformát. Lehetőség van hosszabb távon versenyszerűen is sportolni. Részletek a Sportcentrum közösségi oldalán. Nemzetközi zarándoklat indul Nyíregyházáról Mária Pócsra. 32 kilométeres gyalogos út vezet a két templomhoz. A zarándokok a Mária utat használják. Szombaton tartják a programot. Hajnalban Sústóról indul a zarándoklat, majd Nyírpazony, Oros és napkor érintésével érkeznek meg Mária Pócsra. A napot Szent Liturgia zárja a két templomban. A szervezők kényelmes cipőviselését javasolják. További részletek az esemény Facebook oldalán olvashatók. Nyíregyháza érkerti város részében fogtak el a rendőrök egy férfit, aki droghatása alatt feltört egy autót, amiből pénzt lopott el. A 33 éves helyi férfi az utastérben hagyott tárcából emelte el a pénzt. A bejelentés után rövid időn belül elfogták az egyenruhások. Ruházata átvizsgálásakor pedig két pakett droggyanús anyag is előkerült. Előállították a férfit mintavételre. A gyors teszt drog jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi a gépkocsi feltörés megelőző egy órában kézi szerszámokat vitt el egy nyíregyházi építkezésről, és a korábbi hetekben további 7 vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a városban. Emellett kábítószer birtoklása miatt korábban is volt már rendőrségi ügye. A férfit letartóztatták, írja a polisz.hu. Rendkívüli örökbefogadási napot szervez a Nyírvévi Nonprofit Kft. Az állategészségügyi telepen. Pénteken hosszított nyitvatartással várják azokat, akik kacérkodnak az örökbefogadás gondolatával. A látogatók megismerhetik gazdára váró kutyusokat, közös sétára mehetnek velük. További részletek a városüzemeltető közösségi oldalán és honlapján olvashatók. Elrajtolt a 61. városi kispályás labdarúgó bajnokság. A nevezések alapján a bajnokság továbbra is a térség egyik legnépszerűbb amatőr sporteseménye, közölte a Nyíregyházi Sportcentrum. Összesen 108 csapat vágott neki a 2026-27-es szezonnak, köztük 10 együttes, most először. A Nyíregyházi kispályás bajnokságra Szabolcs-Szatmár-Berek 28 településéről érkeztek csapatok, emellett 2 együttes Hajdú-Biharból is csatlakozott a mezőnyhöz. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kreszképzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a KRESZ legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több, újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult. Valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyiregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó János Né Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű a jövő hét folyamán. Augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Végeznek majd a szakemberek nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, de lesz szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. A vizsgálatokon való részvételhez szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda, Fehérgyarmat közösségi oldalán olvashatók. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja a nyiregyháza.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

És itt is van a szerda. Jó reggelt, ha már munkába tart, vagy éppen a szabadságát tölti, a korán kerülő diákoknak, a nyaralóknak, a gazdálkodóknak, és természetesen mindenkinek, aki egy jó kávé, nyíregyházi infók és nyári slágerek társaságában szeretné indítani a napot, akkor a lehető legjobb helyen jár. Ez a Best FM és a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Izgalmas napra ébredtünk, egy csomó minden dolog van, de menjünk azért szépen sorba. Köszöntjük fel például a Klárákat. A név jelentése világos, fényes, ragyogó. Ma született Tanita Tikaram, brit énekesnő, valamint Pete Sampras, amerikai teniszező. Elkészült a mai napon az első Ford T-modell még 1908-ban, és a mai napon változott meg a számítástechnika világa, ugyanis augusztus 12-én mutatta be az IBM a PC-t, New Yorkban a gép pedig 16 kilobajt memóriával rendelkezett, és az alapára 1565 amerikai dollár volt. Ma már mosolygunk ezen a teljesítményen, de az IBM PC óriási hatással volt arra, hogy a számítógép bekerüljön az otthonokba, az iskolákba és az irodákba. Gondoljunk bele, hogyha nem lenne, akkor mennyivel másabb világunk lenne, mennyivel másabbul indulna például egy reggel. Ma már egy telefonban több számítástechnikai kapacitás van, mint amiről az 1980-as évek elején egy átlagos számítógép felhasználó álmodhatott. A fejlődés persze azóta sem állt meg. Felszusszanunk a mai napon 30 fok alatti hőmérsékleti értékkel, hogy pontosan hány fok várható, azt nem sokára elmondom. 2, ébresztő dar után legyen szép napja!

0: Jó reggelt, ma egészen biztosan nem kapunk hőgutát, de jönnek a részletek a Best reggelben. Ma napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő, egy száraz hidegfront hatására viszont sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik majd a szelet, többfelé átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ez igaz ránk is, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet ma Nyíregyházán 27 fok környékén alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes tájaink fölött azért vékony fátyol felhők holnap már megjelenhetnek az égen. Csapadék viszont még továbbra sem várható, helyenként erős lesz majd az észak-keleti szél, és holnap pedig 30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Pénteken is napsütésben lesz részünk, elsőt hozó felhők továbbra sem érkeznek hazánk fölé, friss lesz a hajnal, majd pedig pénteken napközben 31 fok köré melegszik a levegő hőmérséklet. Derűs napot!
1: Mindenből
2: a legjobbat adjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Készül a nemzeti ünnepre Nagykálló. Nemzetközi kapcsolatok építése a Kórus Fesztiválon. Megkezdték a felkészülést a vívók. Kis Dániel vagyok. Készül az államalapítás ünnepére Nagykálló. A városi ünnepséget augusztus 20-án a Kállai Kettős Rendezvény és Konferencia Központban tartják. A köszöntő beszéd után megszentelik az új kenyeret, és a városi kitüntetéseket is átadják. Az ünnepi műsor keretében a közönség láthatja az István a Király rockoperát, majd utcabán lesz a Kállai Kettős téren. A program este tűzijátékkal zárul. További részletek az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán olvashatók. Összesen 13 országból érkeznek kórusok a 16. Cantemus Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Augusztus 15-e és 21-e között zajlik majd a program Nyíregyházán. A rendezvény egyik fontos célja a kapcsolatok építése, mondta rádiónknak Szabó Soma, művészeti vezető.
2: Mindenképpen a kórusbarátságok, a hídak, a kapcsolatok építése az első számú szempont. Nagyon örülünk neki, hogy olyan fesztivált sikerül szerveznünk, ahol a kórusok találkoznak egymással, összebarátkoznak, közösen énekelnek, közös próbákon vesznek részt, és ezért olyan szoros baráti szálak szövődnek, hogy most már ugye 30 évre visszamenőleg mindig újra és újra megjelennek olyan énekarok, akik már egyszer ellátogattak ide, mert annyira nagy élmény volt nekik, hogy szívesen vissza jönnek Nyíregyházára. Ez azért nagyon nagy csoda, mert rengeteg kórusversenyt szerveznek a világban, és hát ezekkel felvenni Nyíregyházának a versenyt nem könnyű, és még így is úgy tűnik, hogy versenyképes fesztivál tudunk lenni.
1: Megkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum vívó szakága a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A következő időszakban már a kemény edzéseké a fejlődésé és az új kihívásoké a főszerep, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Sportcentrum. Kiemelik, hogy a régi versenyzők mellett szeptembertől új érdeklődőket is várnak. Tőrözés, párbajtőrözés, kardozás kipróbálására is van lehetőség. Mindhárom fegybennemben várják azokat a jelentkezőket, akik megismerkednének a vívás világával, vagy kipróbálnának egy új mozgásformát. Lehetőség van hosszabb távon versenyszerűen is sportolni. Részletek a Sportcentrum közösségi oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Közlekedjünk ma reggel is biztonságosan, igyekszem segíteni néhány infóval. Na nézzük, mi van a városban, vannak itt bőven munkálatok, például erős áramú hálózat bővítési munkák zajlanak a Nagyvárad utca és a Cucor-Gergely utca csomópontjában, útszűkület van és forgalomkorlátozás. Járda helyreállítási munkálatok vannak a Rákóczi utcán, a Vasvári Pál utca és az Új utca közötti szakaszon, szennyvízhálózat bővítési munkálatok vannak a Gém utcában, a munkavégzés miatt az utca egyik része Zsák utca, és megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának felújítása is. A lakópihenővezetben jelenleg az aszfalt felmarását végzik, ezért forgalomkorlátozásra kell számítani. A következő ütemben pedig a közműfedlapokat fogják színbe helyezni, ami további munkálatokkal jár. Az ott lakókat éppen ezért arra kérik, hogy ne parkoljanak az érintett munkaterületen. Felújítás van a Szivárvány utcában, a parkolók egy részét itt is lezárták, valamint közműfedlapok színbe helyezését végzik a 4-es főút Kert utcai szakaszán, ezért útszűkületre és sáv elzárásra is kell számítani. Jó utat kíván a Best FM!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

Jó reggelt, indul a szerda a Best FM-mel. Augusztus 12-e van, és ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. Hát ezt a világnapot minden évben ezen a napon tartják, és célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalokat érintő kérdésekre, valamint arra, hogy a fiatalok fontos szerepet játszanak a közösségeink és a jövő alkotásában. Úgyhogy ma külön szeretettel köszöntjük itt a Best reggelben a fiatalokat. Azokat, akik most fejezik be az iskolát, akik pályát választanak, akik első munkájukon dolgoznak, akik vállalkozást indítanak, sportolnak, zenélnek, alkotnak, vagy egyszerűen csak keresik a saját útjukat. Érdemes lesz ma kémlelni az eget is, ugyanis ma, augusztus 12-én napfogyatkozás is lesz. Magyarországról részleges napfogyatkozás lesz majd megfigyelhető, a jelenség pedig este kezdődik, és Magyarországon nagyjából 19 óra 20 perctől 20 óra 10 percig fog tartani. Ünnepelnek névnapot a Klárák, és felszusszanós nap lesz a mai, mert hogy nem lesz nagy hős. Mindössze 27 fokra készülhetünk, szeles nap lesz a mai, csapadék pedig sajnos továbbra sincs a láthatáron, úgy néz ki, hogy egész héten továbbra sem várható eső, viszont várjuk a frisseket, pontban 7-kor itt a Best Reggel.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Szennyvízhálózat bővítési munkákat végeznek a Gém utcán, emiatt egy része Zsák utca, az érintett részen útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A kihelyezett kresztábla ellenére még sokan tilosban parkolnak a Stadion utcán, ahol megállási tilalom van érvényben, ne hagyják figyelmen kívül a táblát. Óvatosan, körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat

0: reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Pinteken ismét józsavárosi sportnap. Zarándoklat indul Mária Pócsra. Droghatás alatt lopott. Elfogták a rendőrök. Kis Dániel vagyok. Több mint fél évszázados hagyomány folytatódik Nyíregyházán az Ungvásétányon. Idén is kétnapos programsorozattal várják a családokat az 52. józsavárosi napokra, amelynek az első napja augusztus 14-én a mozgásról szól majd. A sport és egészség napról Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke tájékoztatta rádiónkat.
2: Fantasztikus sportolási lehetőséget próbálhatnak ki a jelenlévők, és az egészséges életmódról is többet megtudhatnak. Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében nem csak az egészségről és a sportról tájékozódhatunk, hanem lesz ugrálóvár, kézműves foglalkozás, egyéb sporteszközök kipróbálása, és az egyik kiemelkedő program elem az extrém kerékpár bemutató lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk oda az Ungvársétányra augusztus 14-én.
1: Nemzetközi zarándoklat indul Nyíregyházáról Mária Pócsra. 32 kilométeres gyalogos út vezet a két templomhoz. A zarándokok a Mária utat használják. Szombaton tartják a programot. Hajnalban Sóstóról indul a zarándoklat, majd Nyírpazony, Oros és Napkor érintésével érkeznek meg Mária Pócsra. A napot szent liturgia zárja a két templomban. A szervezők kényelmes cipőviselését javasolják. További részletek az esemény Facebook oldalán olvashatók. Nyíregyháza érkerti város részében fogtak el a rendőrök egy férfit, aki droghatása alatt feltört egy autót, amiből pénzt lopott el. A 33 éves helyi férfi az utastérben hagyott tárcából emelte el a pénzt. A bejelentés után rövid időn belül elfogták az egyenruhások. Ruházata átvizsgálásakor pedig két pakett droggyanús anyag is előkerült. Előállították a férfit mintavételre. A gyors teszt drog jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi a gépkocsi feltörés megelőző egy órában kézi szerszámokat vitt el egy nyíregyházi építkezésről, és a korábbi hetekben további 7 vagyonelleni bűncselekményt is elkövetett a városban. Emellett kábítószer birtoklása miatt korábban is volt már rendőrségi ügye. A férfit letartóztatták, írja a polisz.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Hagyományos klasszikus napindító horoszkóppal indul a szerda, amire ma érdemes rátenned egy lapáttal. Na hát ez a tematika. És hogy kinek mi szól, már is mondom, a kosoknak például a játékosságra. Ne vegyél mindent olyan nagyon komolyan, egy kis hülyéskedés, nevetés, vagy pedig spontán ötlet, ma sokkal többet adhat, mint egy újabb kipipált feladat, szóval legyél az a bikák. Te pedig figyelj az élvezetekre. Ma ne csak az legyen a kérdés, hogy mi a hasznos, válasz valamit azért, mert hogy finom is. Jönnek az ikrek, akinek a fókusza a kíváncsiságra. Összpontosul, mert hogy van valami, amiről már egy ideje hallasz, de még nem néztél utána. Ma érdemes belástod magad a mélyére. Rákok, figyelj a határaidra. Nem kell ugyanis minden kérést azonnal elfogadni. Egy kedves, de határozott most nem. Ma felszabadítóbb lehet, mint egy újabb kötelezettség. Oroszlán, fókuszban a megjelenés. Ma jöhet egy kis extra csillogás, hogy kedvenc ruha, rúzs, frizura, vagy pedig ékszer, ez bizony még nem hiúság. Szüzek, spontaneitás, tegye ma valamit olyan sorrendbe, amit nem szoktál. Nem kell mindent előre megtervezni, néha a nap akkor lesz érdekes, hogyha hagysz benne egy kis káoszt. Mérlegek, számít a véleményed, ma ne próbáld mindenáron megtalálni azt a választ, amivel mindenki egyetért. Mondd ki nyugodtan, hogy te mire is gondolsz. Skorpiók, és a kíváncsiság a szerdai naphoz. Van ugyanis valaki vagy valami, ami felkeltette a figyelmedet, akkor nézz utána, a mai nap kedvez annak, hogy egy kicsit mélyebbre áss a felszínnél, nyilasok, figyelj a mozgásra, a mai napot ne egy helyben ülve próbál túlélni, menj el egy jó sétára, mozdulj ki. Bakok, a semmit tevés, na ez most neked való, igen, jól hallottad, ma az is produktív, hogyha ideig nem akarsz produktív lenni. Tedd félre a listákat és élvezd, hogy nem kell mindig állandóan csak haladni. Vízöntők, figyelj a merészségre, mert hogy valami szokatlanból sokkal jobban áll neked, mint a biztonsági játék, legyen szó ötletről, programról, vagy akár a megjelenésedről. Halaknál pedig fontos lesz szerdán a romantika, nem kell hozzá nagy gesztus, egy hangulatos este, egy kedvenc dal, egy szép üzenet, vagy egy kis álmodozás is elég ahhoz, hogy ma különlegesebbnek érezd a világot. Tehát akkor ilyen köntösben indul a szerda, augusztus 12-e. A Best FM-mel szép napot, 27 fok várható ma Nyíregyházán. Kellemes napra ébredtünk, én Simon Norbert vagyok.

Jó reggelt, vidám napot, sporthírrel indul a szerda reggel, ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Bődületes országos csúcs, Halász Bence utcahosszal nyerte meg pályafutása első aranyérmét az Európa-bajnokságon. 4 méter, 25 cm-es dobásával, új országos csúccsal, a világ idei legjobb eredményével pályafutása első felnőtt aranyérmét szerezte meg kalapácsvetésben az atlétikai Európa-bajnokságon. Gratulálunk Halász Bencének, és ne felejtjük, hogy ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. Ma ünnepeljük a fiatalságot, azt a csodálatos életszakaszt, amikor még tele vagy energiával, de már tudod, hogy a majd holnap megcsinálom egy teljesen létező stratégia. Legyen ma minden fiatalnak sok nevetés, kevés kötelezettség, stabil wifi és szabad idő. Szóval boldog Nemzetközi Ifjúsági Napot, mert fiatalok vagyunk, legalábbis amíg fel nem állunk a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megválasztották az új államfőt, helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Népszerű volt az örömtánc találkozó. Kis Dániel vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. Az országgyűlés titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg az államfőt. A Fidesz és a KDNP nem szavazott. A beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár Berekbe is ellátogat az egyik jármű a jövő hét folyamán. Augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Végeznek majd a szakemberek hőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségügyi állapot felmérést. De lesz szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. A vizsgálatokon való részvételhez szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az egészségfejlesztési iroda, Fehérgyarmat közösségi oldalán olvashatók. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyiregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyiregyháza.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, augusztus 12-e van, szerda, és a mai napon részleges napfogyatkozásnak lehetünk tanulni Magyarországon is. A nyugati határ közelében a napkorong mintegy 86%-a el fog tűnni, de a jelenséget kizárólag megfelelő védő szemüvegben szabad majd követni, ellenkező esetben a szem maradandóan károsodhat. A teljes napfogyatkozást a legkedvező körülmények között amúgy Spanyolországból lehet majd megfigyelni, éppen ezért sokan el is utaztak a mediterrán térségbe, összekötve a napfogyatkozást a nyaralással. Jó hír azonban, hogy hazánkból is látható lesz részlegesen a napfogyatkozás. A nyugati határ közelében például Sopron környékén akár 86%-os kitakarás is bekövetkezhet, felénk pedig a keleti határnál ugyanez helye közel 40% körül alakul. Na és akkor mikor érdemes majd nézni? Nyíregyházán a fogyatkozás 19 óra 21 perc 6 másodperckor kezdődik, a napnyugta pedig 19 óra 49 perc 17 másodperckor lesz. Kifejezetten a nap megfigyeléséhez készült védőszemüveggel biztonságos a napfogyatkozás megnézése. Ilyen korábban webshopokban és különböző üzletekben is volt és meg lehetett vásárolni. Mostanra azonban hiánycikké vált, az internetes rendelés szinte esélytelen volt, számos boltban pedig sokszor csak korlátozott számban voltak kaphatóak a megfelelő védőszemüvegek, pedig a tünetek sokszor csak később jelentkeznek és magukban foglalhatják a homályos vagy pedig a csökkent látást, a központi látótérben megjelenő sötét foltot, vagy pedig a tárgyak torzult érzékelését. Nyíregyházán az időpont a mai napon, tehát 19 óra 21 perc 6 másodperc, ekkor kezdődik. Ha pedig lemarad róla, vagy nincsen védőszemüveg, akkor semmi gond, Magyarországról legközelebb 2081. szeptember 3-án ismételten megnézhetjük a napfogyatkozást, addig meg csak sikerül majd beszerezni hozzávaló rendes, normális szemüveget is.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Szennyvízhálózat bővítési munkákat végeznek a Gém utcán, emiatt egy része Zsák utca, az érintett részen útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A kihelyezett kresztábla ellenére még sokan tilosban parkolnak a Stadion utcán, ahol megállási tilalom van érvényben, ne hagyják figyelmen kívül a táblát. Óvatosan, körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.

0: Minden közlekedési információ jöhet így szerda reggel is a bestfmnyiregyháza.hu üzenő falára. Jó utat! Amúgy pedig nem tudom, hogy hallott-e róla, de új trükkökkel próbálják kijátszani az autósok a trafipaxokat, pedig jelentős bírság jár érte. A trükk lényege pedig az, hogy az autósok fényvisszaverő réteggel, átlátszó fóliával, enyhén módosított karakterekkel látják el a rendszámtáblájukat a trafipaxok megtévesztésére. A módosított rendszámtáblák első ránézésre teljesen szabályosnak tűnnek, amikor azonban az érintett járművek elhaladnak egy trafipax vagy pedig fix kamera előtt, a visszaverődő fény miatt a rendszámot gyakran nem tudja leolvasni a rendszer. Viszont a gyorshajtókkal szemben határozott fellépés van Magyarországon is, folyamatosan napirenden van ez az ügy. Budapesten például a tervek szerint még több trafipaxot állíthatnak üzembe, és egy javaslat szerint akár a megengedett legnagyobb sebesség 15%-os túllépése esetén is bírságolhatnak majd a jövőbe. Tartsuk be a sebességhatárokat, mindenkinek ez az érdeke. Jó utat, és útközben is kapcsoljon biztonsági övet és Best FM-et.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Reklám. Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
1: Kineszil számítástechnika.
0: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786 266. www.kineszil.hu.
1: Kineszil.hu.
2: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium, a hely, ahol ünnepelni kell.
4: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Készül a nemzeti ünnepre nagykáló. Nemzetközi kapcsolatok építése a Kórus Fesztiválon. Megkezdték a felkészülést a vívók. Kis Dániel vagyok. Készül az államalapítás ünnepére nagykálló. A városi ünnepséget augusztus 20-án a Kállai Kettős Rendezvény és Konferencia Központban tartják. A köszöntő beszéd után megszentelik az új kenyeret, és a városi kitüntetéseket is átadják. Az ünnepi műsor keretében a közönség láthatja az István a király rockoperát, majd utcabán lesz a Kállai Kettős téren. A program este tűzi játékkal zárul. További részletek az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán olvashatók. Összesen 13 országból érkeznek kórusok a 16. Kantémusz Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Augusztus 15-e és 21-e között zajlik majd a program Nyíregyházán. A rendezvény egyik fontos célja a kapcsolatok építése, mondta rádiónknak Szabó Soma, művészeti vezető.
6: Mindenképpen a kórusbarátságok, a hídak, a kapcsolatok építése az első számú szempont. Nagyon örülünk neki, hogy olyan fesztivált sikerül szerveznünk, ahol a kórusok találkoznak egymással, összebarátkoznak, közösen énekelnek, közös próbákon vesznek részt, és ezért olyan szoros baráti szálak szövődnek, hogy most már ugye 30 évre visszamenőleg mindig újra és újra megjelennek olyan énekarok, akik már egyszer ellátogattak ide, mert annyira nagy élmény volt nekik, hogy szívesen visszajönnek Nyíregyházára. Ez azért nagyon nagy csoda, mert rengeteg kórusversenyt szerveznek a világban, és hát ezekkel felvenni Nyíregyházának a versenyt nem könnyű, és még így is úgy tűnik, hogy versenyképes fesztivál tudunk lenni.
5: Megkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum vívószakága a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A következő időszakban már a kemény edzéseké a fejlődésé, és az új kihívásoké a főszerep, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Sportcentrum. Kiemelik, hogy a régi versenyzők mellett szeptembertől új érdeklődőket is várnak. Tőrözés, párbajtőrözés, kardozás kipróbálására is van lehetőség. Mindhárom fegyvernemben várják azokat a jelentkezőket, akik megismerkednének a vívás világával, vagy kipróbálnának egy új mozgásformát. Lehetőség van hosszabb távon versenyszerűen is sportolni. Részletek a Sportcentrum közösségi oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

Augusztus 12-e van, jó reggelt, ez a Best FM, én Simon Norbert vagyok, szól önnél a Best reggel. Hát közeledik szeptember 1-e, és nem csak az iskola kezdés lesz téma, hanem maga az internet is, ami a napjainkban óriási segítség, viszont akinek gyereke van, tudja, hogy nagyon nagy probléma is, világszerte most összefogtak a szülők és az iskolák a digitális szörny ellen. Egyre nagyobb jogi nyomás nehezedik ugyanis a Meta és más közösségi média platformokra a kiskorúak mentális egészségére gyakorolt hatásuk miatt. Miközben világszerte sorra indulnak perek és szigorodnak a szabályok, a kutatások is egyre több kapcsolatot tárnak fel a problémás használat és a szorongás, a depresszió, az alvászavarok, illetve az önsértés között. Csak az Egyesült Államokban több mint 43 és 1300 oktatási hivatal indított pert közösségi média oldalakat működtető vállalatok ellen közérdeket sértő jogellenes magatartás vágyával, és a probléma nem csak Amerikában tapasztalható, hanem világszerte. Franciaországban családok perelték a TikTokot, Ausztrália pedig 2025. decemberétől megtiltotta a 16 év alattiaknak, hogy több közösségi média platformon is fiókot tartsanak fent. Kanada szintén 2016-ban 16 éves korhatár bevezetését javasolta és meg is csinálták. A folyamatos társas összehasonlítás rontja a testképet és az önértékelést. A visszajelzések és értesítések újra meg újra visszahúzhatják a felhasználót, a késő esti görgetés pedig az alvás rovására megy. Egy Instagram kutatás a napi 3 óránál többet használó körében magasabb test elégedetlenséget, erősebb külső megjelenéssel kapcsolatos összehasonlítást és alacsonyabb önértékelés mértek is, ami a legszörnyűbb, az online zaklatás áldozatainál majdnem 2,5-szer nagyobb volt az önsértés, 2,5-szer nagyobb az öngyilkossági kísérlet, és 2-szer nagyobb az öngyilkossági gondolatok esélye. Azért ez tényleg durva. És napjainkban a 8-12 éves gyermekek átlagos napi képernyő ideje már meghaladja az 5,5 órát, a tinédzsereknél pedig eléri a napi 8 órát is. Ezek az elgondolkodtató számok, és bizony, amikor a gyerekek visszakerülnek az iskolában, és ugye halljuk otthon, hogy a másik gyereknél mi van, mit engednek és mit nem, akkor nyilván ez egy nehezen kezelhető probléma. Ha pedig kell egy új teló, akkor apu megveszi, ugye? Hát erről szól a dal, itt a

0: divatpercek a Best reggelben, hát ilyen is ritkán van, de hát annyira hódít a vintage, aki mostanában benyit egy gimnáziumba, átsétál a belvároson, vagy pedig belenéz a fiatalok közösségi médiás videóiba, azonnal észreveheti a változást, a legújabb fast fashion kollekciók helyett a virágos felöltők, a horgolt mellények és a túlméretezett zakók, valamint a retro fazonok hódítanak, és a jelenség pedig nem véletlen, a vintage kultúra az elmúlt években a fiatalok egyik legfontosabb önkifejezési formájává vált, és a 10-20 évesek egyre inkább már a nagymamák korának ruhatánában látják a valódi stílust, a tömeggyártott darabok helyett egyre többen vágynak olyan ruhákra, amelyeknek lelkük, történetük és egyedi karakterük van. A mai fiatalok számára a vintage üzletek már nem egyszerű boltok, hanem inspiráló közösségi terek, ahol minden egyes darab egyedi, és ahol a vásárlás maga válik az igazi kincsvadászattá. Szóval üzenem a nagymamáknak, hogy ne dobálják ki a lánykori ruháikat, mert ki tudja. Sőt, biztos, hogy most ez über divatos ismételten. Csak 10 perc rovat, rövidesen indul. Szakács Tibivel és dr. Móri Gyulával. Téma, már is mondom, a vírusok, gombák és baktériumok veszélyfaktorai. Hallgassák meg 8:30-kor itt a Besten.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Hát bevallom őszintén, férfiasan, hogy vannak szeretem témák, meg nem szeretem témák. Az elmúlt időszakban ez egy ilyen nem szeretem téma volt, amit a Csak 10 perc rovatban önök elé tártunk. Minden esetre ezt azért folytatjuk. Köszöntöm önöket, Szakács Tibor vagyok, a Csak 10 perc rovat indul. A beszélgető társam dr. Mórik Gyula. Szia, doktor úr!
3: Szép napot.
2: A lényeg az, hogy egy hete gondolkodom azon, hogy hogyan tudnék segíteni, vagy az én gondolkodási szintemen mit lehetne tenni a vírusok, baktériumok és gombák idézőbe téve elszabadulása ellen. Vetődött ez fel annak kapcsán, hogy mondjuk egy picit nagyobb olvadással számolva meg lehet nézni azt, hogy mondjuk hogyan kerülnek, mondjuk mit tudom, elő, olyan több ezer éve esetlegesen nem látott vírusok, baktériumok, amik ott lefagytak, és ugye emiatt is lényeges a klímaváltozás. Na, mi lenne, ha visszafagyasztanánk?
3: Elviekben vissza fogjuk fagyasztani.
2: Igen?
3: Tehát ugye erről beszéltünk, a Föld történetében ezek ciklusok. És már volt olyan, erről is beszéltünk, nem emberi tevékenységnek köszönhetően, igen, ha kizárjuk azt, hogy korábban volt már itt egy olyan civilizáció, ami esetleg felfűtötte a Földet.
2: Akkor nem mondtam hülyeséget nagyon.
3: Nem, abszolút.
2: Csak
3: nem,
2: ez automatikusan ciklus, fog majd bekövetkezni.
3: Ciklus, így van.
2: És bocsánat, akkor... ez a ciklus mikor várható? Nem vagyok türelmetlen, csak úgy érdekel.
3: De nem mindegy neked?
2: Nem, hát hogyha jól lenne megérni.
3: Hát nem. Hát most itt azért ezek a ciklusok nem ilyen néhány ezer években, hanem tízezer, százezer években, évmilliókban működnek. Ugye talán azt hiszem említettük, hogy volt már jégmentes föld talán kétszer is, ugye 50 millió meg 100 millió évvel ezelőtt, és aztán volt jóval befagyottabb is, mint ami most van. Tehát
2: akkor ezt még a dédunokám se fogja látni.
3: De hogy is senki. Aha, senki, aki te valami.
2: Akkor miért nyugodjak meg?
3: Hát emiatt ne nyugodj meg. Hát ha arra válsz, hogy majd a ciklus visszahűti a Földet, akkor túl.
2: Akkor ez a ciklus, ez nem az a ciklus lesz. Értem.
3: Jó. Igen, tehát ezt engedjük el, hogy visszafagy.
2: Jó, okay. Tehát engem az is érdekel, két dolog érdekel. Az egyik, milyen mennyisége ez körülbelül, amit itt most, amiről beszélünk? Tehát fel lehet az becsülni.
3: Jó. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó.
2: Mert nem mindegy, hogy most itt beszélünk, mit tudom én, 3 köbméterről, vagy beszélünk egy fél földjéről.
3: Oké. Hát nézzük ez meg, hogy miről beszélünk. Megbeszéltük már nagyon sok mindent, hogy milyen terjedési sebesség várható ezeknél a kiolvadó dolgok. Ugye mi csináltunk, összehasonlítottuk, vagy elkezdtük összehasonlítani ebből a permafrostból, tehát a jéggé fagyott talajból a sarkörökön kiolvadó baktériumokat, és itt az egy antrax baktériumot hoztunk, mert erre lesz egy példa, és egy ugye ősi vírusokról beszéltünk, ezekről az ott megbújó gombákról, és ezt a hármas egységet, ami jöhet, hasonlítjuk mindig a modern influenza vírushoz és a Covid vírushoz, ami ugye egy új, de mindenki által jól ismert történés. No, beszélgettünk, ugye ott zártuk, hogy a halálozási arányok hogyan néznek ki, és akkor ugye ígértem, hogy azért a terápiás válaszképességeket is először most csak megemlítjük, aztán onnantól kezdve pedig majd részletesen a helyére is tesszük. Tehát ha permafrost antrax, tehát magyarul permafrostból kiolvadó baktériumról beszélünk, akkor alapvetően ott vannak az antibiotikumok, és ott vannak az új lehetőségek, amikor úgynek vezet bakteriofágokkal, ez egy speciális forma, teljesen mindegy mi ez, bakteriofágokkal támadunk meg baktériumot. Tehát innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy viszonylag jó a baktériumok elleni védekezési lehetőség. A vírusok ellen már korlátozott, ugye vannak ilyen vírusellenes szerek, és vannak ezek a speciális immunoglobulinok, de hát ezeknek kifejlesztése nagyon hosszú idő, és még egyszer ugye beszéltük a vírusoknak azt a problémáját, hogy önállóan nem nagyon tudott támadni, mert semmit nem csinál, mikor majd baj csinál, már benne van a sejtetben, és akkor meg azzal együtt kéne valamit megoldani. Ezért volt nehéz a történet. És a gombáknál...
2: Egy kicsit speciális, mert hát a te sejted, meg az én sejtem, az nem biztos, hogy ugyanolyan.
3: Igen, de most a vírus ellen támadunk, és sajnálatos módon úgy kellene támadni, hogy a saját sejtjeinket, amiben benne él, azt nem kéne bántani, de ez nem olyan könnyű. Tehát jóval nagyobb a gond, mint a baktériumoknál, vagy nem állunk olyan jól, és kifejezetten rosszul állunk a gombáknál, mert azok meg nagyon olyanok, mint mi, és innentől kezdve nem nagyon tud neki úgy ártani, hogy magunknak ne ártsunk. Tehát ez a baj, és ugye ezt összehasonlítva egy influenza vírussal, ott azért jól állunk vakcinákban, mindenben, és hát már a COVID ellen is úgy nagyjából köszönhető a COVID szelídülésének, ugye ott is jól állunk. Oké. Mennyi ideig bujkál? Az a következőt össze kell hasonlítani. Bujkál nagyjából egy hétig a kiolvadó baktérium, de ha a spórája kerül beléd, akkor akár 60 napig lappanghat benned a betegség.
2: Az gáz.
3: Mi a baj? Viszed magaddal, tehát 60 nap alatt rengeteg minden történhet. Egy ilyen ősi vírusnál csak becsült értékeink vannak, olyan 2 nap és 2 hét közötti lappangási idővel, és hát a gombánál pedig ott kifejezetten lassú, nagyon sokáig ott lappang, nem hetekig, hónapokig, hogy amíg ő belakja magát, hogy így fogalmazzak, ez úgynevezett kolonizáció, ami után majd már észre fogod venni. Míg egyébként a jelenlegi kis kórokozóinkat, amik ma már ilyen egyszerűnek tűnnek, itt egy influenza az 1-4 nap, és a COVID mondjuk 2-5 nap nagyjából a lappangás. Na, és rejtottunk oda, hogy milyen valószínűséggel lesz ilyen támadás, vagy lesz ilyen kiszabadulás, vagy elszabadulás.
2: Hát szerintem sajnos lesz.
3: Nézd, a következő 10 évben a sarkkörön való bakteriális elszaporodás, mondjuk egy antrax baktérium ott a sarkkörön, hogy letámadja ott a környezetet, az olyan 80%-os valószínűséggel meg fog törni. Uh-huh. Tehát ott a sarkkörön 10 éven belül 80%.
2: Oké, de arra van oltás.
3: Hát igen, de ha olyan olvad el, de mondom, a bakteriális esemény...
2: Ezt úgy fogják fel a hallgatók, ha van ennek mutánsa, akkor már rögtön gáz van.
3: Vagy ha nem ismerős szabadul el, akkor is probléma, ha már ugye emberre fertőző. Oké. Egy vírus elszabadulásának a valószínűsége szorványosan egy olyan 10-20%, és egy gomba elszabadulás valószínűsége olyan 60%-nál valamivel magasabb. Tehát ez az esemény bekövetkezésének a valószínűsége. Még mondjuk a COVID, meg az influenza vírus, már összehasonlítjuk, akkor 100%, hogy itt marad és velünk marad. No, az a lényeg, hogy ha mondjuk egy ilyen permafrost lépven elszabadul, akkor ugye hogy néz ki az eseménysor? Sarkvidéki talaj olvad, mi fertőződik meg? Ha most konkrétan az antraxról beszélünk, akkor ugye a legelő állatok már meg tudnak egyértelműen fertőződni, mivel ez ugye emberre is terjed, akkor ott azért helyileg biztos, hogy ebből áttörés lesz, és erről majd mondok példát, mert ez megtörtént már, tehát ez már nem olyan dolog, amiről úgy beszélünk, hogy egy ilyen teoretikus dolog, tehát megtörtént. Tehát lesz egy ilyen lokális áttörés, és egy ilyen korlátozott terjedés. Igen ám, de
2: olyan nyugodtan beszélsz erről, hogy már idegesítő, komolyan mondom. Tehát, mint hogyha ez egy ilyen, hát oké, rendben, de hát kicsit sem vagy ettől feszült, mert hát az azért úgy, mint
3: nem, mert majd el fogunk jutni oda is, hogy miért nem, nincs értelme feszültséget kelteni, vagy ha feszültséget kell magadban kelteni, nem kell, de tudod, miért vagyok feszült, akkor vagyok feszült, mert reggel nem tudok elmenni megcsinálni az edzésemet, mert az a védekezésemnek egy nagyon-nagyon fontos része. Na, menjünk tovább, mert ha egy ilyen RNS-DNS mutációs vírus szabadul ki, és mondjuk ugye a mutálódásnak az a lényege, hogy emberre fertőzővé válik, akkor most ugye van ez az őrület a világban. Mindenki azért háborúzik, azért csinál mindent, hogy ritka földfémek, ugye? Na most azt ki kell bányászni. Ezeken a területeken állítólag sok van. Én ehhez nem értek. De ott van a sarkvidéki bányászat, meg olajért fúrnak, meg minden fúrnak. Lényeg, hogy egyre több ember megy oda, egyre élhetőbb a körülmény, egyre több a feladat, egyre több ember...
2: Bányászni mennek, és kapnak ebből egy adagot.
3: Így van. Nagy cégek mennek, vezetők mennek. Kimegyek, elintézem, kirúgom, felveszem. Tehát van egy kapcsolata föld többi részével, tehát egyre több ember megy, és egyre több a kapcsolattartós. Magyarul igazából bevonásra kerül ez a terület a mindennapi légiközlekedésbe, stb. Tehát ott, ha egy fúrásnál valami elszabadul, egy munkást megfertőzteszem azt, láttuk a lappangási időket az előbb, akkor utána közben van
2: ő
3: egy
2: csak hazamegy a családjához,
3: hát, vagy ő, vagy valaki más, így van. Nagy valószínűséggel az alatt az inkubációs, tehát lappangási idő alatt jár valaki, és találkozik valakivel, és megy vissza a repülőn valaki ebből a közegből.
2: Ilyen filmeket láttunk már bőven, igen.
3: Igen, csak eddig filmeken láttuk, a Covid-nál láttuk először, hogy ez tényleg ilyen, hogy ez tényleg megy. Tehát innentől kezdve ez az egész mutatvány el fog tudni terjedni. No most, ha ebből van egy-kettő, akkor az nem akkora gond, de azt mondtad, hogy nézzük meg, és akkor én ezt összeszedem neked holnapra pontos számokban, hogy mégis körülbelül.
2: Hát igen, tudjuk már, hogy mivel állunk szembe, mert így ez gáz. Tehát, hogy ugye, ahogy mondtam is
3: eddig
2: neked,
3: hogy... úgy néz ki, hogy gáz, de nézzük meg holnap,
2: jó,
3: hogy
2: akkor holnap
3: mennyi az ellenség lesz. Száma, vagy nem, tehát mennyi az ellenség száma, tehát mi ellen kell tevékenykedni, jó? Tehát mi az a felmérhető sereg, amit támad.
2: Jó, köszönjük szépen, holnap jelentkezünk, addig is mindenkinek jó pihenést kívánunk, meg jó munkát, úgyhogy doktor úr neked is. Szia!
3: Szervusztok!

0: világ ellen. Elérkezett az idő, hogy kell a házhoz egy kis cukikutya, vagy egy jó nagy testű házőrző. Akkor pénteken elérkezik az idő, hogy ez valóság legyen, mert hogy rendkívüli örökbefogadási nap lesz az állategészségügyi telepen, ugye a Szállási út 128 szám alatt. Menjen el, nézze meg a gazdira váró kutyusokat személyesen, biztosan összeakad majd két szempár az öné, és az egyik kutyája és egy életre szóló kapcsolat is kialakulhat belőle. Egy hűséges társ és egy jó gazdi formájában. Reggel 8 és délután 6 óra között pénteken várják szeretettel. A rendkívüli örökbefogadási napon az állategészségügyi telepen Szállási út 128. További hírek pedig 9-kor itt a Besten.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's that supposed to be about, baby? Get free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Pinteken ismét józsaváros sportnap. Zarándoklat indul Mária Pócsra. Droghatás alatt lopott. Elfogták a rendőrök. Kis Dániel vagyok. Több mint fél évszázados hagyomány folytatódik Nyíregyházán az Ungvársétányon. Idén is kétnapos programsorozattal várják a családokat az 52. józsavárosi napokra, amelynek az első napja augusztus 14-én a mozgásról szól majd. A sport és egészségnapról Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke tájékoztatta rádiónkat.
4: Fantasztikus sportolási lehetőséget próbálhatnak ki a jelenlévők, és az egészséges életmódról is többet megtudhatnak. Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében nem csak az egészségről és a sportról tájékozódhatunk, hanem lesz ugrálóvár, kézműves foglalkozás, egyéb sporteszközök kipróbálása, és az egyik kiemelkedő program elem az extrém kerékpár bemutató lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk oda az Ungvársétányra augusztus 14-én.
3: Nemzetközi zarándoklat indul Nyíregyházáról Mária Pócsra. 32 kilométeres gyalogos út vezet a két templomhoz. A zarándokok a Mária utat használják. Szombaton tartják a programot. Hajnalban Sóstóról indul a zarándoklat, majd Nyírpazony, Oros és Napkor érintésével érkeznek meg Mária Pócsra. A napot szent liturgia zárja a két templomban. A szervezők kényelmes cipőviselését javasolják. További részletek az esemény Facebook oldalán olvashatók. Nyíregyháza érkerti városrészében fogtak el a rendőrök egy férfit, aki droghatása alatt feltört egy autót, amiből pénzt lopott el. A 33 éves helyi férfi az utastérben hagyott tárcából emelte el a pénzt. A bejelentés után rövid időn belül elfogták az egyenruhások. Ruházata átvizsgálásakor pedig két pakett droggyanús anyag is előkerült. Előállították a férfit mintavételre. A gyors teszt drogjelenlétét mutatta ki a szervezetében. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi a gépkocsi feltörés megelőző egy órában kézi szerszámokat vitt el egy nyíregyházi építkezésről, és a korábbi hetekben további 7 vagyonelleni bűncselekményt is elkövetett a városban. Emellett kábítószer birtoklása miatt korábban is volt már rendőrségi ügye. A férfit letartóztatták, írja a polisz.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra

0: Jó reggelt, pillancsunk rá az órára, azért csak reggel van, nem mindegy, hogy hogyan indul a nap. 6 perccel járunk jelenleg 9 óra után. Ez a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Szeptembertől visszaülnek a gyerekek az iskolapadba, és hát nem csak a gyerekek, hanem mi felnőttek is visszaülhetünk, ugyanis 18 szakirányú továbbképzés kínál a Nyíregyházi Egyetem, amelyek között a mesterséges intelligencia alkalmazásától a business coachingon és a klímareferens képzésen át a fejlesztő pedagógus és a különböző szakmérnöki programok is megtalálhatók. A levelező munkarendű képzésekre pedig szeptember 1-ig jelentkezhetnek azok, akik már rendelkeznek alap vagy pedig mester diplomával. Ennek a listája pedig megtalálható az egyetem honlapján. Egyre többen döntenek úgy, hogy az alap és a mester diploma megszerzése után tovább képzik magukat. A szakirányú továbbképzésekre nem ritkán már 2-3 diplomával is érkeznek a hallgatók. Szóval tanulni sosem késő. Érdemes megnézni, amennyiben fejleszteni szeretné magát, na meg hát hallgassa meg Ákos dalát. Nálunk itt a Besten.
1: Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármit.

0: Pénteken, vagyis augusztus 14-én érkezik a Józsa Városi Sportnap. Na hát itt aztán lesz alkalom magunkat átmozgatni és rákészülni a szeptemberi hónapra. Délután 4 órától, akkor már egész hűvös a levegő. Mindenféle sportbemutatók mellett lesz majd a gyerekeknek ugrálóvár, kézműves foglalkozás, pingpongozni is lehet, dietetikus is lesz majd a helyszínen, aki tanácsokat ad, és elég sok sportmódszert és sportolást ki lehet próbálni. Ez tehát pénteken. Ha pedig kimozogtuk magunkat, akkor szusszanunk egyet, alszunk egy jót, és másnap már érkezik 52. alkalommal a Józsavárosi Napok, délután 3:43-as kezdéssel, nyilván sok-sok kísérő programmal. Véradás, ez is nagyon fontos, már a holnapi nap folyamán, tehát csütörtökön, illetve pénteken is, két napon keresztül is adhat vért Újfehértóna volt KNTH-ban képületében. A holnapi nap folyamán délután 12:30 és délután 4 óra között, pénteken pedig reggel 8 és 11 óra között. A vérutánpótlásra nagyon nagy szükség van, a nyári hónapokban különösen, szóval hogyha Újfehértón jár és ráér, éljen a lehetőséggel és adjon vért. És a kihelyezett véradás majd folytatódik 18-án Tiszabercelen és Kálmánházán, 19-én Ibrányban, 24-én Gávavencsellőn és Tiszavasváriban, és 31-én a hónap végén pedig majd Nagyhalászban.
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik!

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9

Nyáron is fontos a mozgás, ne feledje, bőven van rá lehetőség. Például péntekenként zumba van Sóstón, este 6 és 7 óra között, Lesz Zsófival, méghozzá a Sóstói tó és a Sóstói piac közötti füves területen, minden pénteken este 6 és 7 óra között, és persze koncertek is vannak. Szombaton például érkezik a Vannás, ők verseket játszanak megzenésítve. Az időpont este 7:30 és 7:30 között Sóstói piac területe. Na meg hétvégén jöjjünk vissza a Kossuth térre, indul ugyanis a Cantimus Nemzetközi Kórus Fesztivál szombattól. Átlagosan 700 vendégénekes és 400 Cantimus énekes vesz részt a Kórus Fesztiválon idén augusztus 15 és 21 között. Kiemelkedő, komoly zenei fesztivál hangulatot nyújt a Kossuth téri folklóres majd, a nemzetközi zsűri előtt zajló minősítőkoncert, valamint az ünnepi gála koncert is a templomi hangversenyek. Augusztusban nagyon bővelkedünk a programokba, tényleg pezsegni fog Nyíregyháza. Nézze meg a kínálatot bestfmnyiregyhaza.hu, kattintson a programajánlatokra.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A nyíregyháziak.
3: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik. Imádják
3: a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
3: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
5: Like no other.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a legfrissebb közlekedési hírek Nyíregyháza útjáról a főtaxitól. Átlagos forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Kisebb torlódás a főutak mentén és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. Szennyvízhálózat bővítési munkákat végeznek a Gém utcán, emiatt egy része Zsák utca, az érintett részen útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A kihelyezett kresztábla ellenére még sokan tilosban parkolnak a Stadion utcán, ahol megállási tilalom van érvényben, ne hagyják figyelmen kívül a táblát. Óvatosan, körültekintően a sebesség és követési távolság betartásával vezessenek. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtak.

Izgalmas napot kezdtünk el augusztus 12-ét. Többek között ugye ma van a fiatalok nemzetközi világnapja, és ma lesz a napfogyatkozás is. Nyíregyházán a fogyatkozás 19 óra 21 perc 6 másodperctől kezdődik, a napnyugta pedig 19 óra 49 perc 17 másodperckor lesz. Nagyjából egy 40%-os napfogyatkozás láthatunk majd a városunkból, védőszemüveg viszont mindenféleképpen kell hozzá. Köszönöm a figyelmet, Simon Norbert megy, Szendi Hajni jön, hírek is lesznek ugye frissek Nyíregyházáról 10-kor, holnap reggel pedig kezdjük a csütörtököt.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekertkert Centrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megválasztották az új államfőt. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Népszerű volt az örömtánc találkozó. Kis Dániel vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. Az országgyűlés titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg az államfőt. A Fidesz és a KDNP nem szavazott. A beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár Berekbe is ellátogat az egyik jármű a jövő hét folyamán. Augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Végeznek majd a szakemberek hőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, de lesz szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. A vizsgálatokon való részvételhez szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda, Fehérgyarmat közösségi oldalán olvashatók. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a Megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva. Újra jó híreim vannak azoknak, akik babonásak. Nem lesz augusztusban péntek 13, csütörtök 13-a lesz. És fontos, hogy augusztus 12-a a mai nap a részleges napfogyatkozásról is szól. Ugye, hát ezzel kell beérnünk. Teljes napfogyatkozás Spanyolországban lesz most, illetve érdekes, de jövőre is. A tesómék mennek és megnézik, mert arra jöttek rá, hogy utána már csak teljes napfogyatkozás olyan hely lesz, ami azért messze van, mint az őrület, tehát Spanyolország még megközelíthető, és hát, hogyha most nem nézik ezt meg, akkor a gyerek életében már soha többet nem fog látni napfogyatkozás teljeset. Nekünk most a mai napon majd a részlegessel kell beérni.

Augusztus 12-e van, és ma bizony a Klárákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Egy női névről van szó, a latin clarus melléknév, nőnemű alakjából származik, és az a jelentése, hogy világos, fényes, ragyogó, híres. A Klárának van rokonneve is, a Chiara, a Clarisse és a Clarissa. A 90-es években ezek a rokonnevek nagyon-nagyon ritkán, szorványosan fordultak elő Magyarországon. A 2000-es években a Klára, a Clarisse és a Clarissa nem szerepelt a 100 leggyakoribb női név között, viszont egyszer csak meglódult a Chiara név, és 2008-ban már Magyarországon a 72. legnépszerűbb női névvé vált. A Klárákat és a Chiarákat egyébként április 12-én és augusztus 11-én is felköszönhetjük névnapjuk alkalmából. Vannak híres Klárák, például Assisi Szent Klára, aki Clarissa rend megalapítója volt. Itt van Bábel Klára, hárfaművész, Balázs Klári énekesnő, Fehér Klára, magyar írónő, Hajdú Klára énekesnő, Katona Klári, aki szintén énekesnő, Klára Kuzmová, szlovák régész, és Szalai Klári, képzőművész.

0: Kéred a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Többször érintettük már Maglóczky Tibor kutyaképzővel azt, hogy azért vannak kutyás sportok, amiről nem tudom, nekem elsőre most nem tudom, az agility jutott eszembe, de ennél lényegesen több van, és hát mivel rengeteg a kutyás és egyre több a tudatos gazdi, aki valamit szeretne együtt dolgozni a kutyájával, így azt gondolom, hogy a kutyás sportokból is egyre több van, vagy lesz. Jelenleg hol tartunk? Ez ma az első kérdésem. Szia Tibi!
2: Szia Hajni! Üdvözlöm a hallgatókat! Sport! Igen, hát ugye valamelyik adásban említettük a klasszikus sportot, vizsgaszabályzatokat, egy engedelmességi vizsga, egy őrzővédő sport, az engedelmességi vizsga, egy alap pórázonvezetés, szabadon követés, ültetés, fektetés, behívás, helyben maradás, zavarással, amíg az egyik kutya a pályán elvégzi ezeket a feladatokat, addig a másik kutya helyben marad, úgyhogy a gazdi messzebb áll tőle, és egy helyben kell feküdnie, nem hagyhatja el a helyét. Utána, hogyha a pályán dolgozó kutya végrehajtotta a feladatokat, akkor cserélnek. Ő megy helyben maradásba, lefekteti a gazdi, ellép tőle, a másik kutya megy, csinálja ugyanazokat a feladatokat, ahogy a szabályzatban le van írva. Ez egy klasszikus engedelmességi vizsga. A három fázisú őrzővédő vizsgaszabályzatban, ugye azt említettük valamelyik előző adásban, hogy van egy nyomkövetés, egy engedelmességi munka, illetve őrzővédő munka. Igen. Hát itt már ugye azért specializálódnak a gazdik és a kutyák, mert nem minden kutya alkalmas erre, hogy ezt végre tudja hajtani. Tehát itt azért már az engedelmességi munka közben van. Lövésállónak kell lenni a kutyának, hosszabbak a feladatok, egy kicsit bonyolultabbak, az őrzővédő munkánál póráz nélkül kell teljesíteni a kutyának a pályán, ami egy elég magas szintű kézben tarthatóságot igényel.
1: Igen.
2: A nyomkövetés ugye viszonylag hosszú, tehát
1: de ott egy néhány, ruhadarabot megszagoltatnak
2: el, és száz, úgy? Vagy több száz, igen, attól függ milyen szintű.
1: Ja, még az
2: is. Egyes szinten általában a gazdinak egy saját tárgyát keresi a kutya. Mondjuk úgy emlékszem, utóbbi időben nem nagyon követtem itt a szabályzat változásokat, de 300 lépés volt, amiben volt két törés, az irányváltást jelent, és akkor a nyom közepén a második nyomszáron, ugye úgy hívják, ott volt elhelyezve az egyik tárgy, a másik tárgy pedig a nyom végén, és a kutyának ezt jeleznie kell, hogyha megáll, vagy leül, vagy lefekszik.
1: Ezekben jó, mert rengeteg meló van.
2: Igen, és úgy jelzi a tárgyat, és a kutyavezető, ha oda megy, ugye jelzi a bírónak, hogy megtalálta a kutya a tárgyat, akkor a bíró jelzésére indulhat tovább a kutya, hogy folytassa a nyom követését, és amikor véget ér a nyom, akkor ott megtalálja a másik tárgyat, és akkor úgy van vége az egésznek. És akkor kettes-hármas szinten, mert ennek a vizsgának három nehézségi fokozata van, hosszabb a nyom, meg a végén már az van, hogy idegen tárgyat keresnek.
1: Aha.
2: Ugyanígy az engedelmességi munkában is, hogy van egy nagyjából egy olyan engedelmességi munka, mint az engedelmességi vizsgán, vagy BH vizsgán, amit említettem, plusz van benne most már apportfával, illetve apport síktalajon, tehát amikor csak eldobjuk, visszahozza a kutya, le kell ülni a gazdi előtt, átadja a fát, utána lábhoz igazodik, illetve magasabb szinten, illetve már egyes szinten is, tehát akadályon át is kell teljesíteni, és akkor van úróakadály, meg van ilyen ferdepalánk, azon keresztül meg kell csinálnia, illetve van előreküldés is. Tehát ezt mind-mind fel kell építeni, és az őrzővédő munkában is, ugye egyes szinten egyszerűbb a feladatsor, és nem akarok belemenni a részletekbe, de kettes-hármas szinten bonyolítva van, tehát hosszabb maga az időtartama a vizsgának, több gyakorlatot kell végrehajtani a kutyának, maximálisan kézben tarthatónak kell lennie, ha mondjuk őrzővédőben megfogta a segédet, ugye az klasszikus a csibész,
1: igen,
2: de a sportban ugye segédnek nevezik, akkor vezényszóra eresztenie kell, ha támadás éri a gazdit vagy a kutyát, ezt el kell hárítani a kutyának. Itt azért van egy olyan terheléses szakasz, amikor ugye erős fenyegetéssel támadják a kutyát, de nincs agresszió a kutya irányába, csak a kutyának ugye a pszichikai képességet is fel kell tudni mérni, mert ez onnan indul egyébként az életszerű helyzetekben, amikor futballhuligánokat kell oszlatni,
1: igen,
2: ott azért egy kemény kutya kell.
1: Hát meg belerúgnak, felrúgják, nem tudom, minden, jaj, Istenem, szegény. Igen?
2: Na hát a sportban nem rúgják fel a kutyát.
1: Nem, az csak, hogy itt a huligánt mondtad, hogy nagy tömegben nyilván támad egy kutya, valakit oszlat, akkor ott azért ő is kap, szegény, igen.
2: Kaphat, nyilván, de most, hogyha azt nézzük, hogy valaki harcművész,
1: igen,
2: vagy küzdősport, akkor nyilván tudja, hogy erre fel van készítve a teste, a fizikuma.
1: Ja.
2: Nem fog meglepődni, hogy most valaki megüti, megrúgja.
1: Ja, értem, és a kutya igaz, is ugyanígy.
2: Egy karateversenyen, a kutya is egy kemény kutya, oké, elviseli, puf, és akkor utána ő jön. Aha. És ha egy kutya fog, az keményen fog, úgyhogy...
1: Igen, de akkor a sport részénél akkor nincs nyilván agresszió a kutya irányába, de azért meg kell provokálni, nem? Ahogy így mondtad, hogy lássátok, hogy milyen az idegrendszere.
2: Hát a felkészítésnél ott nyilván használjuk azt, hogy fel tudjuk pörgetni a kutyát, kihozzuk az ösztöneit, ugye használjuk a zsákmányszerző ösztönt, használjuk a védőösztönt, minden kutyában van agresszió, a leglágyabb nyomkövető vadászkutyában is van agresszió, csak nyilván ezt nem nagyon szokta használni, de egy szolgálati kutyában, vagy egy őrzővédő sportban résztvevő kutyánál azért kell, hogy legyen, és a feladatok végrehajtása közben ezt használja, és a bíró szokta értékelni.
1: Aha,
2: de itt van az, hogy a sport, igen, arról szól, hogy maximálisan kézben tartható legyen a kutya, ne legyen sérülés. Se a kutya ne sérüljön, se az ember ne sérüljön. Úgyhogy minden sportnak az alapvető filozófiája az együtt töltött idő. Gazda kutya, egy jó kapcsolat kialakítása, van egy felállított standard, a vizsgaszabályzat, hogy na, most ezeket a feladatokat kell megtanulni, végrehajtani, és azt a bíró pontozza, és ez egy nagyon jó kihívás embernek és kutyának egyaránt, hogyha a kutya alkalmas rá, akkor el tudunk indulni ezen az úton, és hosszú hónapokig, vagy akár évekig együtt tudunk dolgozni, mert mindig van hová fejlődni.
1: Na, hát innen folytatjuk legközelebb, ma is Maglóczki Tibor kutyakiképzővel beszélgettem.

Augusztus 12-e van, ma a Klárákat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Ma van a fiatalok világnapja. Nem azonos egyébként a katolikus egyházban ünnepelt ifjúsági világnappal, amelyet minden évben virágvasárnapon tartanak, ez így à la nature van. A fiatalok világnapja esik augusztus 12-ére. Na nézzük, milyen események történtek ezen a napon. Annó. 1999-ben az Ascaloni csatában verességet szenvedett Bullion Gottfried az Al-Afdal vezér Jeruzsálem visszafoglalására indított seregére, ezzel véget is ért az első keresztes háború, ugye erről tanultunk a suliban. Svédország és novgorodi fejedelmség megkötötte a békét 1323-ban. 1870-ben a Poroszországtól elszenvedett verességek hatására harmadik Napóleon francia császár lemondott a hadsereg főparancsnokságáról. Nagy dolog történt az autógyártásban 1908-ban, mert hogy elkészült az első Ford T modell. 1908. szeptemberétől 1927-ig gyártották a Henry Ford cégnél. Ez a modell tette lehetővé a középosztálybeli amerikaiak számára az utazást. Ezen a napon megérkezett Varsó alá a magyar hadisereg 1920-ban, és a lengyelek ellen támadásba kezdtek a lengyel-bolsevik háborúban. Meggyilkolt költők éjszakájára került sor Moszkvában 1952-ben. Ezen a napon 1977-ben az Enterprise űrrepülőgép megtette az első próbarepülését, egyébként sikerrel. Egy magányos támadó pedig megkéselte a színpadon Salman Rushdie 2022-ben, ugye ő egy indiai származású brit író. Volt Forma 1 is ezen a napon, az osztrák nagydíjat 1979-ben Alan Jones nyerte a William Forddal, 1990-ben pedig a Hungaroringra figyeltünk, a magyar nagydíj győztese Thierry Boutsen lett a Williams Renault-val. És akkor nézzük, kik születtek augusztus 12-én. Margit Terézia császárné 1651-ben, Kis Károly magyar katonatiszt, hadtörténész, költő, író 1793-ban, Királyi Pál magyar újságíró, publicista, politikus 1821-ben, Losonczy Tamás kossuthdíjas magyar festőművész 1904-ben. Tarján Róbert magyar orvos, az orvostudományok doktora 1913-ban. John Derek amerikai színész, rendező, fényképész, Bo Derek férje 1926-ban. Soros György magyar származású amerikai üzletember 1930-ban. Budai István magyar színész 36-ban. George Hamilton az amerikai színész 1939-ben született ezen a napon. Mark Knopfler brit énekes, dalszerző, a Dire Straits fontembere pedig 1949-ben. Dávid Ibolya magyar ügyvéd, politikus, aki az MDF elnöke is volt, 1954-ben született. Tanita Tikaram brit énekesnő 69-ben. Casey Affleck oszkárdias amerikai színész 1975-ben. Ceglédi Zoltán politikai elemző 1979-ben. Még Mario Balotelli olasz labdarúgó 1990-ben.

Ez a Best FM a 103.9-en, a Nyírt Távhő Kft. Általunk is tájékoztatja az ügyfeleit, hogy amennyiben az elszámoló számla fűtés vagy melegvíz szolgáltatás esetén meghaladja 20 000 forintot, van lehetőség gyorsított eljárásban kamatmentes részletfizetés igénylésére. A részletfizetés 4 hónapos fix futamidejű és bankkártyás vagy átutalásos fizetés esetén vehető igénybe. További információt ad a Nyírt Távhő Kft. Az ügyfélszolgálatát fel lehet keresni személyesen is, vagy lehet őket hívni telefonon a 314-433-as számon, de akár e-mailben is kérdezhetünk ügyfélszolgálat@nyirtavho.hu címen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
2: Modern design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Készül a nemzeti ünnepre Nagykálló. Nemzetközi kapcsolatok építése a Kórus Fesztiválon. Megkezdték a felkészülést a vívók. Kis Dániel vagyok. Készül az államalapítás ünnepére Nagykálló. A városi ünnepséget augusztus 20-án a Kállai Kettős rendezvény és konferencia központban tartják. A köszöntő beszéd után megszentelik az új kenyeret, és a városi kitüntetéseket is átadják. Az ünnepi műsor keretében a közönség láthatja az István a király rockoperát, majd utcabenn lesz a Kállai Kettős téren. A program este tűzi játékkal zárul. További részletek az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán olvashatók. Összesen 13 országból érkeznek kórusok a 16. Kantimos Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Augusztus 15-e és 21-e között zajlik majd a program Nyíregyházán. A rendezvény egyik fontos célja a kapcsolatok építése, mondta rádiónknak Szabó Soma, művészeti vezető.
4: Mindenképpen a kórusbarátságok, a hídak, a kapcsolatok építése az első számú szempont. Nagyon örülünk neki, hogy olyan fesztivált sikerül szerveznünk, ahol a kórusok találkoznak egymással, összebarátkoznak, közösen énekelnek, közös próbákon vesznek részt, és ezért olyan szoros baráti szálak szövődnek, hogy most már ugye 30 évre visszamenőleg mindig újra és újra megjelennek olyan énekarok, akik már egyszer ellátogattak ide, mert annyira nagy élmény volt nekik, hogy szívesen vissza jönnek Nyíregyházára. Ez azért nagyon nagy csoda, mert rengeteg kórusversenyt szerveznek a világban, és hát ezekkel felvenni Nyíregyházának a versenyt nem könnyű, és még így is úgy tűnik, hogy versenyképes fesztivál tudunk lenni.
3: Megkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum vívószakága a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A következő időszakban már a kemény edzéseké a fejlődésé és az új kihívásoké a főszerep, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Sportcentrum. Kiemelik, hogy a régi versenyzők mellett szeptembertől új érdeklődőket is várnak. Tőrözés, párbajtőrözés, kardozás kipróbálására is van lehetőség. Mindhárom fegybernemben várják azokat a jelentkezőket, akik megismerkednének a vívás világával, vagy kipróbálnának egy új mozgásformát. Lehetőség van hosszabb távon versenyszerűen is sportolni. Részletek a Sportcentrum közösségi oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Délben jönnek majd legközelebb friss hírek, időjárás előrejelzéssel, közlekedési infókkal együtt, de hát addig még sok minden történik nálunk itt a 103.9 Best FM-en. Hamarosan például a fiatalokról lesz szó, mert nekik ma van a világnapjuk.

Szendi Hajni vagyok, kellemes rádiózást kívánok. Ellátogatunk most a hálószobánkba, mert hogy van ott egy olyan tárgy, ami koszos, sőt a legkoszosabb, de mégsem takarítjuk rendszeresen. A hálószoba a pihenés és a feltöltődés szintere, de van egy dolog, amely gyakran kimarad a takarítási rutinból, és ennek következtében tulajdonképpen a legkoszosabb tárgyá válhat a helyiségben. Bár apró eszközről van szó, ez az egyik leggyakrabban használt tárgy a hálószobában. Naponta többször is megérintjük, anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítanánk a higiéniájára, miközben mindenféle szennyeződés összegyűlhet rajta. Gyakran használjuk közvetlenül lefekvés előtt, miután már nem mostunk kezet, vagy éppen az ágyban fekve, amikor a kezeink közvetlen kapcsolatba kerülnek a bőrünkkel és különböző felületekkel, hogy finoman fogalmazzak. Na melyik tárgy ez pontosan, kérem szépen? Miről van szó, hogyan érdemes tisztán tartani? Hát már is akkor elmondom, leleplezzük ezt a dolgot. Ez a távirányító, nekünk nincs a hálószobába tévé, mert elvittük onnan, nem használtuk sose. Ott van már telefon, ugye? Tehát na mindegy, hagyjuk is. A távirányító tisztításának az elhanyagolása nem csak esztétikai kérdés, hanem nyilván egészségügyi kockázatot is jelenthet, hiszen a baktériumok és a kórokozók jelenléte betegséget is okozhat. Mégis sokan egyszerűen megfeledkeznek róla, mivel kicsi a mérete, látszólag teljesen ártalmatlan a külseje, és ezért nem tartják szükségesnek a rendszeres tisztítást, leszámítva, ha gyerek van, és az koszos kézzel, csoki van, meg mindenne hozzányúl, akkor ilyet szokták takarítani. Most ahhoz, hogy a hálószobánk, meg az a helyiség, ahol élünk, tiszta, higiénikus legyen, érdemes a távirányítót is rendszeresen fertőtleníteni, akár egy egyszerű alkoholos törlőkendővel. Ezzel nem csak a higiéniát javíthatjuk, hanem meghosszabbíthatjuk egyébként a készülék élettartamát is, miközben biztosítjuk, hogy a hálószoba valóban a pihenés és az egészséges alvás helyszíne legyen. A távirányítón felhalmozódó szennyeződések forrásai sokfélék lehetnek. Az ujjainkról származó olajok, a bőrünkről leváló elhalt hámsejtek, a környezetből érkező por és egyéb részecskék mind-mind lerakódnak rajta. Mivel a távirányítót ritkán tisztítjuk, ezek a szennyeződések idővel réteget képezhetnek a felületén, ami ideális környezetet biztosít a baktériumok számára. Az ágy közelsége csak fokozza a problémát, hiszen a távirányító gyakran érintkezik az ágyneművel is, ami tovább terjesztheti a szennyeződéseket. Na elő akkor az alkoholos kendőkkel takarítsuk meg az összes távirányítót. Ja, és a számítógép egeret és billentyűzetet is. Fly!

Augusztus 12-e van, és 1955-ben Zürichben ezen a napon hunyt el Thomas Mann, a német író, aki a 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakja volt. Elbeszélés technikája 19. századhoz, elsősorban Tolstojhoz, illetve Fontane és Wagner szimbólumaihoz és vezérmotívumaihoz kapcsolódik. Prózájára jellemző az irónia és a kétértelműség. Az allegóriákat és mitológiai motívumokat művészileg egyre érettebb módon használt fel. Mellékmondatokkal és betoldásokkal bonyolított elbeszélés módja ritmusos és kiegyensúlyozott, a beszéd stílust a mindenkori tematikához igazította. A jelentés tartalmat a szavak tudatos megválasztásával gazdagította Thomas Mann. Első regényért, amit 1900-ban írt, 1901-ben pedig ki is adtak, a Bundenbrock ház, ez volt a címe, 1929-ben irodalmi Nobel-díjat ért, ezt kapta. Egyébként bátyja Heinrich és 6 gyermeke közül 3 szintén jelentős író volt. Mivel ezen a napon búcsúztunk Thomas Manntól, így tőle származik a nap gondolata, amely így szól: semmi sincs magától és előzmény nélkül, mint önmaga oka, hanem minden származik és visszafelé mutat, mindig mélyebbre, le az ős alapokhoz, a múlt kultjának fenekére és feneketlenségére.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

Szendi Hajni vagyok, augusztus 12-e van, és ma van a Fiatalok Világnapja, tehát ma a fiatalokról kell, hogy szóljon a mai nap. A Fiatalok Világnapját az ENSZ 1999-ben hirdette meg, és első alkalommal 2000-ben tartották meg. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatal generációk problémáira, lehetőségeire, társadalmi szerepére. Ilyenkor világszerte rendezvényeket, vitafórumokat és kulturális programokat szerveznek, ahol a fiatalok saját ötleteikkel, energiájukkal és kreativitásukkal járulhatnak hozzá közösségeik fejlődéséhez. Minden évben van egy külön téma, amire ráépül a világnap, ezek érinthetik például az oktatást, a környezetvédelmet, a munkaerőpiaci esélyeket, vagy éppen a digitális világ kihívásait, a mesterséges intelligenciát. A fiatalok nem csak a jövő, hanem a jelen alkotói is, és hát ez a nap lehetőséget ad arra, hogy a hangjuk megszólaljon, és ezt a hangot meg is halljuk, mert hogy az ENSZ egyik mottója ez, a fiatalok részvétele nélkül nincs fenntartható fejlődés.

Szendi Hajni vagyok, és már is moziba megyünk. Mondom, mi a helyzet a film premierekkel. Augusztus 13-án érkeznek az újdonságok. A Jég rémes, az Oak Street vége, a Csak egy éjszaka, illetve debütál a Kobra, ami nem véletlenül ismerős, mert hogy ez egy 1986-os film. Ebből is látszik egyébként már hosszából is, hogy ez egy régebbi film, max. Másfél órás filmeket csináltak a 80-es, 90-es években, most pedig már ilyen 2,5-3 órás mozikat is végigülünk. A Kobra az amerikai akciófilm Sylvester Stallone főszereplésével vált világhírűvé, és most ismét bemutatják a mozik 2026-ban. Az igazi neve Cobretti, de azoknak, akik ismerik, és azoknak, akik azt kívánják, bárcsak ne ismernék, ő egyszerűen csak a Kobra. Ha a bűnbetegség, Kobra a legjobb gyógyszer ellene. Kobra a nagyváros utcáin edződött specialista. Azokra az ügyekre szakosodott, amelyekről a többiek azt állítják, hogy lehetetlen őket megoldani, és vagy nem merik, vagy nem akarják leleplezni az igazi tettest. Kobra neve hallatán hidegrázza még a legagyafurtabb bűnözőt is, hiszen szokatlan, eredeti módszerei, elszántsága, célra törése, még saját kollégáit is gyakran őrületbe kergeti. De most, amikor elszabadul a bűn a nagyvárosban, Kobrát küldik, hogy megállítson egy bestiálisan kegyetlen, ismeretlen bűnözőt. De vajon ez a gyilkos egyedül hajtja végre tetteit az ártatlan áldozatain? Vagy mások is beleártották magukat az ügybe? Kiderül, ha megnézzük az 1986-os klasszikust újra. Jön a Jég rémes, ez egy amerikai, kanadai, angol, francia, japán horrorfilm 18-as karikával. Az idilli nyár egy amerikai kisvárosban egyszeriben rémálomba fordul, amikor egy fagylalt árus horrorisztikus hatású nyalánksággal lepi meg az önfeledt gyerekeket, röviden így foglalható össze a film. És debütál az Oak Street vége című amerikai akciófilm is Anne Hathaway-jel a főszerepben. Hát Anne Hathaway belejött itt a mostanában filmforgatásokban, egyik a másik után következik. Nyilván jól megpörgette itt a dolgokat, hiszen ismét kismama, tehát gondolom még szülési szabadság előtt gyorsan bevállalt egy-két klasszikust. Az akciófilmben felteszik a kérdést, hogy lehetetlen, de mégis megtörténhet. A meghökkentő látványvilágú, izgalmas film nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából elég valószínűtlen, hogy egy békés amerikai kertváros békés családja maguk sem értik miért házastól, kertestől, autóstól visszacsúszik az időben körülbelül 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg. A négy tagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni, hogy életben maradjon. Erről szól az Oak Street vége című film. Ewan McGregor és Anne Hathaway játsszák a szülőket ebben a filmben. És debütál még a Csak egy éjszaka, ez egy amerikai romantikus vígjáték. A frissen dobott Owen és a reménytelenül romantikus Ellie talán a két utolsó szingli a városban, akik többet keresnek egy gyors randinál. Mindketten érzik a szikrát, amikor találkoznak, de ballépések és mellékű küldetések sora bizonyítja az éjszakájukat, hogy hát őket azért nem biztos, hogy a sors egymásnak szánta, folyamatosan távolodnak, csak távolodnak egymástól, de ahogy hol közeledve, hol távolodva hajszolják egymást keresztül kasul a városon, ráébrednek arra is, hogy mi az, amit a legjobban akarnak. És ez közelebb viszi őket egymáshoz, mint hinnék. Erről szól Will Gluck rendezése, a Csak egy éjszaka. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
3: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Pinteken ismét józsavárosi sportnap. Zarándoklat indul Mária Pócsra. Droghatás alatt lopott. Elfogták a rendőrök. Kis Dániel vagyok. Több mint fél évszázados hagyomány folytatódik Nyíregyházán az Ungvár sétányon. Idén is kétnapos programsorozattal várják a családokat az 52. józsavárosi napokra, amelynek az első napja augusztus 14-én a mozgásról szól majd. A sport és egészségnapról Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke tájékoztatta rádiónkat.
5: Fantasztikus sportolási lehetőséget próbálhatnak ki a jelenlévők, és az egészséges életmódról is többet megtudhatnak. Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében nem csak az egészségről és a sportról tájékozódhatunk, hanem lesz ugrálóvár, kézműves foglalkozás, egyéb sporteszközök kipróbálása, és az egyik kiemelkedő program elem az extrém kerékpár bemutató lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk oda az Ungvár sétányra augusztus 14-én.
4: Nemzetközi zarándoklat indul Nyíregyházáról Mária Pócsra. 32 kilométeres gyalogos út vezet a két templomhoz. A zarándokok a Mária utat használják. Szombaton tartják a programot. Hajnalban Sóstóról indul a zarándoklat, majd Nyírpazony, Oros és napkor érintésével érkeznek meg Mária Pócsra. A napot Szent Liturgia zárja a két templomban. A szervezők kényelmes cipőviselését javasolják. További részletek az esemény Facebook oldalán olvashatók. Nyíregyháza érkerti városrészében fogtak el a rendőrök egy férfit, aki droghatása alatt feltört egy autót, amiből pénzt lopott el. A 33 éves helyi férfi az utastérben hagyott tárcából emelte el a pénzt. A bejelentés után rövid időn belül elfogták az egyenruhások. Ruházata átvizsgálásakor pedig két pakett droggyanús anyag is előkerült. Előállították a férfit mintavételre. A gyors teszt drog jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi a gépkocsi feltörés megelőző egy órában kéziszerszámokat vitt el egy nyíregyházi építkezésről, és a korábbi hetekben további 7 vagyonelleni bűncselekményt is elkövetett a városban. Emellett kábítószer birtoklása miatt korábban is volt már rendőrségi ügye. A férfit letartóztatták, írja a polisz.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Ezek voltak a hírek délben, természetesen egy órakor is jönnek majd frissek, ha valaki képbe akar kerülni Szabolcs-Szatmár-Bereggel, érdemes rákattintani a www.bestfmnyiregyháza.hu-ra, hírek, információk, közlekedéssel kapcsolatos tudnivalók, és persze rengeteg program is szerepel a weboldalunkon, arról már nem is beszélve, hogy visszahallgathatóak például az Csak 10 perc rovat adásai is, a magyarországi első pszichoszomatikus rádió műsor, ugye minden hétköznap 9-kor és 4:30-kor hallható nálunk itt a 103.9 Best FM-en, de ha rámennek a weboldalunkra és rákattintanak, akkor az összes adás visszahallgatható. Szerintem abszolút érdemes.

0: kocsiba is ezt szoktam hallgatni, amikor megyek a munkahelyre reggel.
1: Ami nagyon tetszik a Best FM-ben, hogy már a családtag nálunk.
2: Nyíregyháza, kedvenc rádiója.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Szendi Hajni vagyok, és Vukán Györgyre emlékezünk. Ő lesz a napembere, hiszen ő Budapesten 1941. augusztus 21-én született, de a születésnapja előtt nem sokkal elhunyt, Agárdon 2013. augusztus 12-én. Vukán György Kossuth, Erkel Ferenc és Balázs Béla díjas magyar zongoraművész, zeneszerző, fogorvos és feltaláló volt. Külszegen élt a családjával, az édesapja Vukán Ferenc sebészfőorvos volt, ráadásul a Külszegi Kórház igazgatója. 59-ben leérettségizett Szombathelyen, aztán ment a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskolára, ahol zongoraszakon végzett. Zenei téren jazz, valamint zongoraművészként tűnt ki, együttesben és szólistaként is. Tulajdonképpen végigjárta egész Európát, 2010-ben egy-egy hónapos koncertkörútja volt az Egyesült Államokban, 83-ban aztán rá 10 évre újra. Pályafutása során nagy nevű művészekkel játszott együtt a legkülönfélébb zenei stílusokban. 1964-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem fogorvosi karán doktori címet szerzett. Zenei pályája mellett mindvégig fogorvosként is praktizált. Előbb Szombathelyen, majd a Budapesti Honvéd Kórházban dolgozott. Ezt követően a Központi Sztomatológia Intézet osztályvezető főorvosa volt. Figyelt rá, hogy a szájüregbe ültetett vagy épített fémek és ötvözetek oldódhatnak a szájban vagy a test más részében, és így patologikusan viselkedhetnek. Ez árt a betegnek, amit sok fogorvos beültetéskor nem is ellenőriz. Ennek a problémának a kezelésére kifejlesztett egy DMA nevű mérőműszert, amit tulajdonképpen később szabadalmaztatott is, és a műszert más orvosi területeken, például a bőrgyógyászatban is lehet használni. Megmutatja, hogy az adott anyag annak a betegnek a szervezetébe patologikus-e vagy sem. Fontosnak tartotta, hogy ezt a mérést minden beültetés és beépítés előtt végezzék el az orvosok. Come sing.

0: nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
4: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Csupa-csupa olyan helyet keresünk fel Friedrich Antal séffel, ahova szeretnek ellátogatni a magyarok. Hát most is ez lesz a helyszínünk, a földközi tenger egyik égköve. Korzika, szia Anti!
2: Szia Hajné, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Na milyen Korzika gasztronómiája? Kicsit azt gondolnánk egyébként, hogy itt a földközi tengernél jövünk, megyünk, és akkor mindenhol valami hasonlót fogsz elmondani, de aztán kiderült, hogy nem. Tehát, hogy mindenhol van valami különlegesség.
2: A Korzikában és a korzikaiakban is megvan az a büszkeség, hogy ők nem franciák, és ne is keverjük össze Franciaországgal, mert ők korzikaiak, ahogy a szardiniak sem olaszok. Tehát úgy megvan nekik ez, hogy nehogy már, hogy összekeverjetek minket ezekkel a szárazföldi akárkikkel. Úgyhogy igen, én azt mondom azért mégis, hogy Korzikán is érezni ezt a finom fűszeres provanci behatást. Nekem legalábbis az, amikor ilyen nagyon finom provanci fűszereket használnak a konyhán, akkor ez nekem valahogy mégiscsak ez a francia része jön össze, attól függően, hogy erősen kritizálni szoktam a franciákat, de itt Korzikán nem az a lényeg, hogy akkor te valami fine diningot toljál, hanem itt tényleg megmaradt az a hagyományos, ázias, paraszti, a szó jó értelme, konyha, és nagyon finom ételeket tudnak készíteni. Valószínűleg ezért érezte jól magát Napóleon is itt, amikor már kétszer is ide-vissza zavarták. Van is neki ott külön kis kastély, vagyis vár, meg egyebek, hogy itt és itt lakott, meg egyebek. Tehát ő azért ott futott egy pár kört, és nagyon híres volt. Szeretik a mai napig, és turizmus szempontjából nagyon jól el lehet adni azt, hogy itt és itt lakott, itt és itt, tudom én, kormányzó posztok betöltött, tehát sok mindent összehoznak ott, hogy az működőképes legyen. Mellékes. Ettől függetlenül van egy olyan része, hogy az egyik nagyon fontos alapanyagunk a gesztenye.
1: Na.
2: És még genovaiak idején hozták a szigetlakókhoz, vagy a szigetre be a gesztenyét, és terjedt el, ez több száz éve volt, és a gesztenyefákat ott ütötték, és azóta ez a gesztenye, ez beleépült az egész gasztronómiájukba, nem csak az édes palacsinták meg süteményekbe, de kenyeret is készítettek, a polentájukat is megvadítják gesztenyével, úgyhogy nagyon
1: aszletes,
2: nagyon jó kis ételeket tudnak összehozni, és gondold el, hogy csinálsz egy polentát, és ilyen gesztenye, durvára tört, pirított gesztenye darabok vannak benne, ez nem is lehet rossz,
1: ez
2: mert
1: jó.
2: Tényleg egy különleges kis finom illatot ad, íztat hozzá. Ezen kívül van egy broccio, vagy, hogy én olaszosan próbálom kiejteni, lehet, hogy aztán ezt másképp kell, de ez egy kecske tejből készült korzikai sajt, ez egy krémes, enyhén sós, különböző tésztákhoz ilyen készítik, de például megvariálják úgy, hogy például raviolit töltenek meg ezzel a sajttal, de mentával ízesítik meg, tehát egy mentás sajtos raviolot készítenek hozzá. De van például, amikor csinálnak a gesztenyéhez visszatérve, van egy fiadone nevű gesztenyés citromos tortájuk, és ehhez is hozzárakják a broccio sajtot, és ebbe tehát egy sajt tortaszerű, de abba is bele tudták építeni, úgyhogy nagyon jó. Na most Korzikán van jó vörösbor, tehát ezt nem mondanám, hogy nincs, tényleg finom vörösbort készítenek, úgyhogy azt érdemes kipróbálni abszolút mértékben, és én most egy kifejezetten korzikai gesztenyés ételt, egy krokettes ételt rakok föl, ami egy vadétel, egy borókás vadmalacragú van elkészítve, és ehhez a vadmalacragú van köretként egy gesztenyés krokett, egy ulenda nevű krokett készítve hozzá.
1: Vadmalac?
2: Itt én most vadmalacot vagy vad, de vadhússal készítem el. Tehát nem
1: csak így általában szoktok hallani, hogy vaddisznó, de egy vadmalac?
2: Igen, nem az a pici, nem az a kis csikosat nem szabad bántani.
1: Na, azt hittem, azt akarod.
2: Hadd nőjön meg. Nem.
1: Oké, Anti, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.

Tisztán emlékszem, hogy amikor megkaptam az első behívómat mammográfiára, hát megremegett a térdem, de tényleg, szóval, hogy most oda megyek, és akkor minden oldalról majd belapogatják a mellemet, oda leszek szorítva, az majd iszonyatosan fog fájni, közben nem lehet cirkuszolni, mert hogy az végtelenül ciki, tehát mindent megpróbáltam, hogy váltsuk ezt ki ultrahanggal, aztán utána rájöttem, hogy nem kellett valószínűleg ennyire betolni, a férjem azt mondta, minden nő kibírja, te miért ne bírnád ki, szóval ez volt az a kulcs mondat, ami nem volt túl hízelgő, de azt gondolom, hogy telibe talál tényleg, tehát aki elment mammográfiára, az még mind úgy jött ki, hogy megvolt mindkét mellett, tehát én is elmentem, és megmondom őszintén, hogy jó, nem azt mondom, hogy ugye jó volt, de élveztem, de hogy töredéke volt annak a kínnak, amit én elgondoltam, hogy mit fogok ott átélni. Szóval tényleg hihetetlenül kedves volt a csaj, aki a mellemet oda helyezte, hova kell. A felvételek elkészítése pillanatok alatt megtörtént, és hát utána még visszahívtak egy ultrahangra is, mert ugye, hogy az a jó, ha mind a kettő megvan, és teljesen pozitív volt az egész, hát szerencsére minden rendben volt, tehát nyilvánvalóan ez is hozzájátszott az, hogy pozitívan emlékszem vissza erre a történésre, de én azt gondolom, hogy a mammográfiára tényleg most már kell menni, tehát én is most már túlestem ezen a tűzkerességen, és hogyha jön a behívó, akkor megyek. A lényeg, hogy a mammográfia merre korai felismerésének egyik legfontosabb és leghatékonyabb módszere, és nekem több olyan barátom is van, akinek pont a mammográfia mutatta ki, hogy baj van, és még időben. Speciális röntgenvizsgálatról van szó, amellyel már olyan apró elváltozás sok is kimutathatók, amelyek még nem okoznak tünetet és tapintással sem észlelhetőek. A korai felismerés pedig nyilván kulcsfontosságú, mert hogy a mellrák, ha időben diagnosztizálva van, akkor nagyon-nagyon nagy arányban gyógyítható. A vizsgálat során, akkor elmondom hivatalosan is, hogy mi történik, jó? A mellett két irányból enyhe összenyomással előkészítik, és utána jön a röntgen felvétel. Ez a nyomás lehet egy picit kellemetlen, de csak egy pár másodpercig tart, de ez kell ahhoz, hogy a kép megszülessen. A modern mammográfiás készülékek egyébként alacsony sugárdózissal dolgoznak, tehát a vizsgálat biztonságos. A szűrő programokra általában két évente hívják be a nőket, de ha a családban előfordult már mellrák, vagy magas valami miatt a rizikófaktor, akkor az orvos ennél gyakoribb ellenőrzést is javasolhat. Fontos tudni, hogy a mammográfia nem helyettesíti az önvizsgálatot, az orvosi tapintásos vizsgálatot, ezek együtt adják a legjobb esélyt, hogy megelőzzük a betegséget. A mammográfia egyébként nem csak rosszindulatú daganatokat segít felismerni, hanem a jó indulatú elváltozásokat is, tehát cisztákat, meszesedéseket. A vizsgálat eredményét radiológus szakorvos értékeli, szükség esetén további vizsgálatot is kér, ultrahangot, biopsziát. Nagyon sokan félnek, ahogy mondtam, én is ebbe a kategóriába tartoztam, a mammográfiától, hogy kellemetlen, meg ott beszorítanak télen, vagy nagyon sokan azért nem mennek el, mert figyelem, mi van, ha találnak valamit, ugye? Tehát, hogy ez is ott van. De hát mondom, minél hamarabb találnak valamit, hogyha már van valami, annál nagyobb esély van a gyógyulásra. Tehát az egészségünk megérzése szempontjából szerintem borzasztóan fontos, hogyha kapunk behívót, akkor menjünk el. Hát arról már nem is beszélve, hogy a nőgyógyászhoz is ugye rendszeresen el kell, hogy menjünk. Én a férjemet pedig rendszeresen zavarom az urológushoz, azt mondtam neki, hogyha én ezt a kettőt kibírom, akkor apukám nálad sincsen itt kérdőjel. Tehát így elmegyünk ezekre a szűrésekre, és szerintem ezek borzasztóan fontosak. Szóval aki tényleg ettől így tartott a mammográfiától, okuljon az én példámból, tényleg ilyen remegő lábakkal, meg így lefűvve, mint a kávé, úgy mentem be, mi lesz itt most, és akkor kijöttem úgy, hogy ja, csak ennyi volt, szóval ennyi. Tényleg, menjünk el, ha hívnak.

Ez a Best FM a 103.9-en, és van egy weboldalunk is, ez a www.bestfmnyiregyháza.hu. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy na pörögne már egy kicsit, programra vágyna, érdemes ránk kattintani, mert hogy ott össze vannak szedve az aktuálisak. Például minden részlet megtalálható a Józsavárosi Sportnapról is, amely augusztus 14-én pénteken délután 4 órakor kezdődik. A Józsavárosi Művelődési Házban, az Ungvás sétány 33 szám előtti sétányon, tehát nem bent az épületben, a megnyitó után jön a Színezzük Szebbé Örömtáncklub, majd lesz jóga, szeniortorna, Naninszky és Figaro akrobatikus bemutatója 5-kor kezdődik, őket fél óra múlva a Muay Thai Jakab Team Sportegyesület követi, majd a Spirit Mediból Egyesület is fellépés lesz, extrém kerékpár bemutató is. Sok kísérő programmal is készülnek a szervezők, felállítatják az ugrálóvárat, lesz kézműves foglalkozás, pingpong, dietetikus tanácsadás és sok-sok sporteszköz ki lehet majd próbálni. Jön tehát augusztus 14-én a Józsavárosi Sportnap.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Olasz ízvilág minden alkalomra.
1: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kertáruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen, és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
3: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Népszerű volt az örömtánc találkozó. Kressz képzésen a polgárőrök. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kis Dániel vagyok. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó János Né Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kressz képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Polgárőr Szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a kressz legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgálnak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult. Valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Beregbe is ellátogat az egyik jármű a jövő hét folyamán. Augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Végeznek majd a szakemberek nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségügyi állapot felmérést. De lesz szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. A vizsgálatokon való részvételhez szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat közösségi oldalán olvashatók. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Friss hírek, információk, 2 órakor jönnek majd újra. Hamarosan irány Bulgária. Gyerekkoromban ez egy felkapott hely volt. A tesómnak úgy megégett a sordakalap ellenére a füle, hogy tele lett vízhólyaggal, és az egész lefittyent. Azt tudom, hogy sopszkát tettünk sopszkával, és anyukám olyan szinten szorosra fonta a hajam, vagy húzta meg a csurit, hogy a mai napig fel tudom idézni, hogy a szemem is így megnyúlt egyébként, mintha kínai lennék. Készült is róla fotó, a mai napig emlékszem arra a fényképre, hogy állok és ki van húzva a fejem. Egyébként lehet szólni kellene anyunak, hogy most is csináljon nekem valami hajat, ilyen szempontból, mert hogy akkor a ráncaim is kisimulnának. Na mindegy, hamarosan Bulgáriát keressük fel, nem ránctalanítási szándékkal, aztán jön a kalóriadó, majd ízületi gyulladás elleni ételeket is bemutatok. Szemihajni vagyok.

0: Jön a kalóriadó, Palagi Szandi, Alexandra, dietetikus, itt van velünk a vonal túlvégén. Szia, Szandi!
1: Szia, Hajni, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
0: Az előző adásban már beszélgettünk arról, hogy egyre többen választanak olyan étrendet, amely mondjuk nem a hagyományosnak megfelelő, mintha tudatosabbakká váltunk volna. Egyébként ezt érzed, mint dietetikus, hogy több paciensed van, akik szakszerűen szeretnének életmódot változtatni?
1: Hát igen, azt gondolom, hogy azért egyre többeket elér ez a tudatosság, és sokan belátják, hogyha már nagyon sok próbálkozáson vannak túl, akkor azért jobb, hogyha a szakember segítségét kéri, hiszen valami valószínűleg nem működött megfelelően a korábbi próbálkozásoknál, és olyan is van, aki egyébként korábban mondjuk nem kellett, hogy próbálkozzon, de most akár egy betegség, vagy akár egy életmódváltás kapcsán gondolják, tudják, hogy ez könnyebben fog menni, hogyha a szakemberrel kezdenek vele.
0: Többen gondolják úgy, vagy lelki okokból, vagy egészségügyi szempontból, vagy a kettőt ötvözve, hogy na, akkor elhagyják az állati eredetű termékeket. Ugye vannak ma már vegetáriánusok, vegánok, a vegetáriánusokon belül is 86.320 féle. Én, ami vagyok, ki se tudom mondani, mert én nem eszek húst, csak halat. Na, annak mi a neve? Mondd meg, sose bírom megjegyezni.
1: Pollotariánus.
0: Na hát ezért nem tudom megjegyezni.
1: Jaj, nem, bocsánat, peszkatriánus.
0: Az, a igen, hát az
1: hittem,
0: se jobb.
1: Hogy szárnyasokat teszel, peszkatriánus.
0: Szóval, hogy tényleg nagyon sok irányzat van. Miért lehet fontos a vega vagy a vegán étrend mondjuk környezetvédelmi szempontból? Mert hogy én nekem például ez is egy nagyon jelentős érv a mellett, hogy nem eszek húst.
1: Hát igen, ugye alapvetően ugye folyamatosan nő a föld lakossága, és ezzel együtt az élelmiszerpazarlás is. Ez pedig nagy szerepet játszik a klímaváltozásban és a környezetszennyezésben. Ugye az étrendünknek alapvetően szerves részét képezi a hús és a tejtermékek, ezek pedig nagy szénlábnyommal rendelkeznek. Az a közlekedés nagyjából 15%-kal járul hozzá világ éves üvegházgáz kibocsátásához, és pont ugyanennyi 15%-kal tud hozzájárulni az állattenyésztés is. Ennek ugye a metán kibocsátása az oka, amit a kérődző állatok bocsátanak ki.
0: Igen,
1: pontosan. És ugye a mezőgazdaság próbál lépést tartani a növekvő élelmiszerigényel, de azért nagy valószínűséggel ezt nem tudja szinten tartani. Ennek következtében nő a haszonállatok tartásának mértéke, ami még tovább emeli a metán kibocsátást. Több termőterületre van szükség, aminek következtében ugye a trópusi esőerdőket tizedelik. Ennek következtében még tovább nő a széndioxid kibocsátás, és egyébként sok élőlény otthona is megszűnik. Szóval alapvetően van összefüggése a vegetáriánus, vegán étrend és a környezetvédelem között mindenképpen.
0: Én mindig mondom, egyik a keresztfiam mondta azt, amikor vegetáriánus lettem, hogy Hajnika, te dolgod, de ne téríts. Ezt mondta. Mondtam, oké, senkit nem térítek, de azért zárójelben mindig megjegyzem, hogy a húsevők sokkal többet tehetnének a környezetvédelemért, mint az összes vega és vegán együttesen. Abban az esetben, hogyha 7 napból egy héten azt mondanák, hogy 2-3 nap nem eszek húst. Sokkal megterhelőbb az, hogy valaki 7 napból hetet húst teszik, meg mellette vannak vegánok, vegetáriánusok, mint ha valaki azt mondja, hogy most tényleg kibírok 2-3 napot, hogy nem eszek húst egy héten, nem? És azt szerintem egészségügyi szempontból is jó.
1: Igen, az okostányér javaslata is egyébként azt mondja ki, hogy heti egy húsmentes napot érdemes tartani. Sokan szerintem azért óvakodnak ettől, mert egyszerűen nem tudják elképzelni, de hát akkor mit tegyek? És ugye ebben tud segíteni például a szakember, hogy reggelire mondjuk a felvágott helyet, vagy mellett akár lehet sajtot tenni, de hogyha egyáltalán állati eredetű terméket nem akarunk, akkor például egy csicseri borsókrémet, vagy akár padlizsánkrémet, hogyha a tejtermékek azért maradnak, és csak húsokat hagynánk ki azon a napon, akkor tojáskrémet, túrókrémet, lehet készíteni tojásrántottát, rántottát, tehát azért elég nagy a
0: nagyon sokat
1: a
0: választék.
1: Feltétként használhatunk például főtt tojást a főzelékre, és akkor ott is ki tudtuk hagyni a húst, vagy esetleg készíthetünk egy csilisbabot csicseri borsóval, így a fehérje tartalma is teljesen megfelelő tud lenni, esetleg lencse főzeléket tojással, és a vacsoránál szintén, ha hideget eszünk, akkor ezek a krémek számításba jöhetnek, vagy akár egy sajtos tortillát, egy nem tudom, keszediát készíthetünk, szóval hogy azért változatos tud ez lenni, és akár több napot is fel tudunk úgy építeni, hogy az húsmentes legyen, csak hogyha valaki megszokta, hogy reggelire párizsi szendvicset eszik, vacsorára szalámi szendvicset és ebédre valamilyen húst körettel, akkor ugye nehéz, nagyon nehéz átgondolni, hogy hát akkor mit tegyek, hogyha a húst kivesztem a képletből, hiszen akkor miből lesz fehérje, hogyan fogok jól lakni. Szóval ezt kell így segítséggel átalakítani, és akkor rájön az ember, hogy igazából ez nem is annyira nehéz, csak tényleg így az ötlet hiány az, ami változtatni kell, illetve segíteni kell.
0: Igen, meg én arra jöttem rá vegaként, amikor az lettem, hogy nem a húsos ételeket kell átalakítani sok esetben vegának, hanem vega ételeket kell főzni. Tehát, hogy ne akarjak, mit tudom én, paradicsomos húsgombócot enni, mert hogy meg lehet csinálni csicseri borsóból, de úgyse lesz olyan. Hanem egyek helyettem, tudom én, paradicsomos káposztát, most mondtam valamit, tehát, hogy például, inkább így lecserélgetni. Na hát legközelebb arról beszélgetünk majd, hogy akkor a vegetáriánus étrenden belül milyen fajta is vannak, meg hogy mi a helyzet a vegánokkal, akik azért tiszteletre méltó, amit csinálnak. Na, azt például pont nem tudnám. Na, legközelebb innen folytatjuk, Szandi. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.

elhitt, mert jó. Felvesszük a harcot a folytatásban az ízületi gyulladással, mert hogy a szakemberek szerint vannak olyan élelmiszerek, amelyek segíthetnek ebben a problémában. Több érintett megfigyelhette már, hogy bizonyos ételek, étrend képes csökkenteni az ízületi gyulladás kellemetlen tüneteit. Szarka Dorottya az Életmód Orvosi Központ dietetikusa az erre vonatkozó kutatási eredményekről beszélt az Egészségkalauznak. A középkorúaknál és az idősebbeknél az ízületi fájdalom leggyakoribb oka, az ízületek kopása és az ízületi gyulladás. A gyulladások rendkívül sok kórkép kapcsán felmerülhetnek, így feltétlenül szakorvosnak kell diagnózist felállítania. A jellemző tünetek iránymutatóak lehetnek, mint például a fájdalom, a duzzanat, esetleg a mozgáskorlátozottság, a bőrpír, láz, levertség, étvágytalanság. A laborvizsgálatok is hamar jelezhetik a gyulladást, de elképzelhető, hogy szükség van ultrahang, röntgen, CT vagy MRI vizsgálatra. Az elsődleges lépés azonban természetesen szakorvos felkeresése, hogy meglegyen a pontos diagnózis. Az orvosi kezelés természetes kiegészítője lehet az étrend. Bár nincs kimondottan ízületi gyulladást gyógyító táplálkozás, bizonyos élelmiszerek gyulladás csökkentő hatása jótékonyan hat a kínzó tünetek ellen. Ennek szellemében három fő szabályt érdemes szem előtt tartani. Csökkenteni kell a gyulladást, redukálni kell a koleszterin szintet, és fenn kell tartani, vissza kell állítani a normál testsúlyt. Na nézzük a 8 legjobb élelmiszert ízületi gyulladás esetén. Itt vannak az olajos halak, az olajak, a tejtermékek, ugye itt elsősorban kálcium, D-vitamin miatt, a zöld leveles zöldségek, spenót, káposzta, mángold, saláta, félék, ezek nagyon gazdagok, klorofilban, antioxidánsokban, fitokemikáliákban. Aztán ehetjük nagyon sokszor a brokkolit, érdemes külön kiemelni, mert hogy a sulofarafán nevű összetevője a kutatások szerint lassítani képes az ízületi gyulladás előre haladását. Itt a zöld tea is, amely ismert, hogy magas polifenolt tartalmaz, amely a már említett módon gyullad csökkentő hatással bír. A fokhagyma is jöhet. Úgy vélik a szakemberek, hogy a fokhagyma hatóanyagai képesek felvenni a harcot azokkal az enzimekkel szemben, amelyek roncsolják a porcokat, és hát itt a diófélék csoportja is. Ezek jót tesznek a szív- és érrendszernek, gazdagok magnéziumban, kálciumban, cinkben, E-vitaminban, rostokban, napi egy marék javasolt. Egyébként sokan rákérdeznek, hogy na akkor mi a helyzet a mediterrán diétával, melynek lényege, hogy naponta többször kell gyümölcsöt, zöldséget enni, sovány tejtermékeket, teljes kiörlésű pékárút, fehér húsokat, egészséges olajokat, diófiléket, és a halak legalább heti egyszer ott kell, hogy legyenek a listában, a vörös húsokat pedig háttérbe szorítják. Nos, ez az étrend és az ehhez nagyon hasonló DASH diéta bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, az Alzheimer és a Parkinson-kor rizikóját, és gyulladás csökkentő hatása miatt nagyon jól beválhat az ízületi gyulladás terápiájában is, mondta az Egészségkalauznak Szarka Dorottya, tehát az Életmód Orvosi Központ dietetikusa.

Emlékszem, hogy amikor még tinédzser voltam, nagyon-nagyon sokan utaztak Bulgáriába, beszálltunk a különféle ladákba, moszkvicsokba, és hát irány Bulgária, ahol megőrültünk a Shopskáért, ahol nem tudtuk még, hogy mi az az átlátszó nájlonzacskó, ami a tenger tetején lebeg, aztán kiderült, hogy medúza, mindenki rosszul volt, mikor például egyet így kivittem az úszópárnámon. Szóval bungalókba laktunk, nagy volt a meleg, és megtapasztaltuk a tengert Bulgáriában. Aztán valahogy egy kicsit szerintem a bulgár kultúra, illetve hát a bulgáriai tengerpart háttérbe szorult. Mostanában azonban azt veszem észre, hogy egyre több ismerősöm posztol arról, hogy bizony-bizony Bulgáriában töltik az idei nyarat. Hát nem véletlenül teszik ezt, hiszen Bulgária a Balkán félsziget délkeleti részén fekvő ország, és hát igazi kincses doboz azok számára, akik szeretik a változatos tájakat, a gazdag történelmet. Nyugaton Szerbia és Észak-Macedónia, északon Románia, keleten a Fekete-tenger, délen pedig Görögország és Törökország határolja. A területe nagyjából 110 ezer négyzetkilométer, a lakossága pedig olyan 6,5 millió. Fővárosa Szófia, amely a hegyek lábánál terül el, és egyszerre őrzi a római kor emlékeit, és már a modern város pezsgését is. Bulgária történelme több mint 1300 évre nyúlik vissza, és számos birodalom hatása formálta, köztük a bizánci, az oszmán és a szovjet korszak. A kultúrában keveredik a kelet és a nyugat, ami különleges hangulatot ad az országnak. A UNESCO világörökségi listáján több bulgár helyszín is szerepel, például a Neszebári óváros, vagy éppen a Rilai kolostor, amely bulgár ortodox vallás egyik szent központja. Bulgária híres a hegyvidékeiről, amelyek kedvelt célpontok a túrázók számára, és sokan télen utaznak Bulgáriába, hogy a téli sportokat is ezeken a hegyeken üzzék. A Rila hegységben található például Muszala, az ország legmagasabb pontja, 2925 méterrel. A tengerpart szerelmeseit a Fekete-tenger homokos strandjai, például aranyhomok és napos part várják, ahol a nyári szezonban pezsgő éjszakai élet és rengeteg vízisport kínálkozik. Az ország gasztronómiája is figyelemre méltó. A friss zöldségek, joghurtok, a fűszerek nagyon fontos szerepet játszanak. A híres bulgár joghurt, amelyben különleges, csak itt megtalálható baktériumfaj él, világszerte keresett termék. Kedvelt ételei közé tartozik a sopszka saláta, aztán egy rétesféle, és nagyon sokféle hús és zöldséges egytál étele is van ennek az országnak. Bulgáriában a hagyomány még mindig él. A kukeri farsangi maszkos felvonulások, a március elején Martinika piros-fehér fonalból készült szerencsehozó díszek, vagy a népzenei fesztiválok mind-mind betekintést nyújtanak a gazdag folklorba. A zene és a tánc szinte minden ünnep szerves része, a bulgár ritmusok és a dallamok pedig egyedülállóan színesek. Bulgária időjárás egyébként változatos, a nyár meleg és száraz, ideális a tengerparti pihenésre, míg a hegyek télen hóbiztos síparadicsomokkal várják a látogatókat. Az ország közlekedése fejlett, a nagyvárosok és a turisztikai központok jól megközelíthetőek, vonattal, busszal vagy éppen autóval. Összességében tehát elmondható, hogy Bulgária egy olyan úti cél, ahol egyetlen utazás alatt megtapasztalhatjuk a hegyek friss levegőjét, a tengerparti naplementéket, a történelmi emlékek gazdagságát és az igazi Balkán vendég szeretetet. Ez az ország egyszerre modern és hagyományőrző. Nyüzsgő és nyugodt, tehát tökéletes választás mindazoknak, akik szeretik a változatosságot.

Jönnek a hírek hamarosan, itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom és átadom a szót majd Dékán Pistinek, de ezt most programokkal teszem meg. Zsidó gasztronómiai fesztivált szerveznek, ez már a 6. lesz a sorban itt a megyében, a dátum pedig augusztus 23-a. Az ünnepélyes megnyitó után Gerendás Péter zenés beszélgetését hallgathatjuk meg, aztán Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely közönség találkozójára és könyvbemutatójára kerül sor, majd beszélgetés indul a zsidó konyha hagyományairól. A vendég Rédi Janek séf lesz. Gasztronómiai kalandozás keretében kóser ételeket lehet majd kóstolni pontban délben, aztán Alexandrina és Florina Cello koncertjét is meghallgathatjuk, nemzetközi zsidó dallamokat játszanak majd. Kérdezd a rabbi címmel Csatlós Tamás, a nyíregyházi zsidó hitközség rabbi jelöltje is érkezik, 13:30-tól lehet vele majd találkozni. 14:00 kezdődik a nők szerepe a zsidó vallásban és hagyományokban, majd könyvek, emlékezetek és örökség címmel lesz beszélgetés Sen Róberttel és Kocsis András Sándorral. A rendezvény ingyenes, és hát még mindenféleképpen ki akartam emelni, zene nélkül azért nehéz lenne lezárni egy ilyen programot, hogy ez meg fog történni. Halleluja címmel nyárbúcsúztató koncertet ad majd Wolf Kati, Fellegi Balázs, Nógrádi Gergely és Tester Nelly este 19:30-tól. A program Nyíregyházán a zsinagógában lesz, a Mártírok tere 6 szám alatt, akkor és ott rendezik meg, tehát augusztus 23-án a 4. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei zsidó gasztronómiai fesztivál. Minden mellett jön az új életfa akció is, ez is egy fontos dolog. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV Nonprofit Kft. Facsemetét ajándékoz a 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született nyíregyházi gyerekeknek és családjaiknak. A részvétel önkéntes és ingyenes. Jelentkezéshez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát kell elküldeni a városszépítőkukac nyírvv.hu e-mail címre jelentkezési lappal együtt. A pályázati adatlap letölthető a nyírvv.hu weboldalon, jelentkezni pedig szeptember 15-ig lehet. És végül, de nem utolsó sorban következzék még egy szeptemberi program esemény is. Jöjjön velem Magyarországra, ez már az 5. rész lesz. Sipos László Forster érmes fotográfus vetített képes előadását lehet majd meghallgatni, megnézni szeptember 24-én. A program ingyenes, a helyszín pedig a Városmajori Művelődési Ház lesz. További kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajnit hallottak.

0: A Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Készül a nemzeti ünnepre Nagykálló. Nemzetközi kapcsolatok építése a Kórus Fesztiválon. Megkezdték a felkészülést a vívók. Kis Dániel vagyok. Készül az államalapítás ünnepére Nagykálló. A városi ünnepséget augusztus 20-án a Kállai Kettős rendezvény és konferencia központban tartják. A köszöntő beszéd után megszentelik az új kenyeret, és a városi kitüntetéseket is átadják. Az ünnepi műsor keretében a közönség láthatja az István a király rockoperát, majd utcabenn lesz a Kállai Kettős téren. A program este tűzi játékkal zárul. További részletek az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán olvashatók. Összesen 13 országból érkeznek kórusok a 16. Kantimos Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Augusztus 15-e és 21-e között zajlik majd a program Nyíregyházán. A rendezvény egyik fontos célja a kapcsolatok építése, mondta rádiónknak Szabó Soma, művészeti vezető.
3: Mindenképpen a kórusbarátságok, a hídak, a kapcsolatok építése az első számú szempont. Nagyon örülünk neki, hogy olyan fesztivált sikerül szerveznünk, ahol a kórusok találkoznak egymással, összebarátkoznak, közösen énekelnek, közös próbákon vesznek részt, és ezért olyan szoros baráti szálak szövődnek, hogy most már ugye 30 évre visszamenőleg mindig újra és újra megjelennek olyan énekarok, akik már egyszer ellátogattak ide, mert annyira nagy élmény volt nekik, hogy szívesen vissza jönnek Nyíregyházára. Ez azért nagyon nagy csoda, mert rengeteg kórusversenyt szerveznek a világban, és hát ezekkel felvenni Nyíregyházának a versenyt nem könnyű, és még így is úgy tűnik, hogy versenyképes fesztivál tudunk lenni.
2: Megkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum vívó szakága a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A következő időszakban már a kemény edzéseké a fejlődésé és az új kihívásoké a főszerep, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Sportcentrum. Kiemelik, hogy a régi versenyzők mellett szeptembertől új érdeklődőket is várnak. Tőrözés, párbajtőrözés, kardozás kipróbálására is van lehetőség. Mindhárom fegybennemben várják azokat a jelentkezőket, akik megismerkednének a vívás világával, vagy kipróbálnának egy új mozgásformát. Lehetőség van hosszabb távon versenyszerűen is sportolni. Részletek a Sportcentrum közösségi oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Szerda délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és előttünk van 4 óra a legnagyobbakkal. Rögtön friss időjárás előrejelzéssel, és azonnal indulunk Kings of Leon dalával, aztán majd énekel még Olá Ibolya is.

Énekelt a Black Eyed Peas és a Masquerade Sergio Mendezzel a folytatásként. Most pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Nagyon szeles ez a mai nap az északkeleti eszére. Készülnünk kell a folytatásban is, jelenleg 27 fok mindösszesen, amit látok a hőmérőn, és a folytatásban sem emelkedik már tovább a hőmérő higanyszála. Az erős szél az elkísér minket a kora esti percekig, nagyjából 7-8 óra körül, mármint 20 óra körül kezd majd veszíteni az erejéből, szóval nem szeretem idő. Az allergiásoknak lesz most sokkal rosszabb a napjuk, ugyanis amellett, hogy erős a pollen terhelés, még a szél is kavarja, a kenderfélék magas, a parlagfű közepes, a gombák közepes, a csalánfélék közepes szintjére számoljon, és ugye ezt kavarja a szél, mely majd nagyon komoly tüneteket okozhat. Hát így kell készülni a mai nap délutánjára, Sergio Mendez dalát pedig hozom én a Masquerade után, Curtis meg Charlie énekel.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Armand van Helden és egy jó kis klubsiker. Itt az előzőekben a My My My után majd a takarítónő a magyar rap bandától érkezik az Animal Cannibals. A Ne dobd ki az iskolatáskát program pedig még egy jó ideig, augusztus 21-ig tart, illetve számít a segítségére. Ez ilyen újrahasznosító program. Lényegében minden, ami iskolaszer és használható még, a srácok pedig megunták, ezt ajánlhatjuk fel adományként. Ezeket eljuttatva az éjakhoz, adhatunk majd valakinek egy kis segítséget az iskola kezdéshez, méghozzá úgy, hogy odaadjuk a táskákat, odaadjuk a tornazsákokat, a könyveket, a ceruzákat, a körzőket, a vonalzokat, a radírokat, egy csomó minden számításba jöhet, érdemes tájékozódni. A programban egyébként nagyon sokan részt vettek már, eddig 80 táska gyűlt össze adományként, tehát ehhez lehet még csatlakozni, ahogy mondtam, a program 21-ig tart. Ne a szemétre dobja, ajándékozza el, ez sokkal jobb és barátságosabb megoldás is, még a környezetnek is, hiszen akkor nem került a szeméttelepre. Tájékozódjon akár az EAK oldalán, a nyíregyháza.hu vagy a Best FM oldalán, az Animal Cannibals pedig jön, ez a takarítónő.

Kik a szívem énekelt Szakács Gergő meg Rúzsa Magdi, aztán majd Tupekkel California Love érkezik, hallgatjuk, dúdoljuk, és ha 90-es évek előtt, akkor jöjjön egy program, egy hűséges társat választhatunk, örök társul választhatjuk az örökbefogadási nap keretében, mely itt az állategészségügyi telepen lesz egészen pontosan augusztus 14-én pénteken. És ha egyedül érezzük magunkat, ha hiányzik egy hűséges társ az életünkből, vagy csak a feladatlistánkra hiányzik még néhány tennivaló, akkor ez egy nagyon jó kis programocska, egy nagyon jó lehetőség. És még egy nagyon fontos dolog, nem kell zsákba macskát venni, elmehetünk, megnézhetjük, összebarátkozhatunk, és csak akkor kell elhozni, ha tényleg működik a harmónia, akkor kell örökbe fogadni, ha működik a harmónia. A Nyírvévi Nonprofit Kft. Állategészségügyi telep adja majd a lehetőséget, kiegészítéseket, akár itt, akár a nyíregyháza.hu-n talál, és a folytatásban itt van Tupac.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: El is szaladtak a percek, mindjárt 3 óra, amikor is a Pizzama féljátékát indítom. Itt a szerdában is érdemes figyelni, keresni bejegyzésünket Best FM Nyíregyháza, ott hozzászólni, aztán pedig hát haverkodni Fortunával, hiszen majd sorsolás útján terül ki ma is, hogy kiviszi haza a pizzát.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Modern Design falpanelekkel a Csempe és Kert áruházban. Nem kell bontani, nem kell festeni. Gyors megoldás, egyszerűen és a végeredmény káprázatos. Válasz most a teljes kollekcióból. Kiemelt akcióban a Csempe és Kert Kft-nél. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Pinteken ismét józsavárosi sportnap. Zarándoklat indul Mária Pócsra. Droghatás alatt lopott. Elfogták a rendőrök. Kis Dániel vagyok. Több mint fél évszázados hagyomány folytatódik Nyíregyházán az Ungvársétányon. Idén is kétnapos programsorozattal várják a családokat az 52. józsavárosi napokra, amelynek az első napja augusztus 14-én a mozgásról szól majd. A sport és egészségnapról Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke tájékoztatta rádiónkat.
4: Fantasztikus sportolási lehetőséget próbálhatnak ki a jelenlévők, és az egészséges életmódról is többet megtudhatnak. Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében nem csak az egészségről és a sportról tájékozódhatunk, hanem lesz ugrálóvár, kézműves foglalkozás, egyéb sporteszközök kipróbálása, és az egyik kiemelkedő program elem az extrém kerékpár bemutató lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk oda az Ungvársétányra augusztus 14-én.
3: Nemzetközi zarándoklat indul Nyíregyházáról Mária Pócsra. 32 kilométeres gyalogos út vezet a kegytemplomhoz. A zarándokok a Mária

0: ruházata átvizsgálásakor pedig két paket droggyanús anyag is előkerült. Előállították a férfit mintavételre. A gyors teszt drog jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi a gépkocsi feltörés megelőző egy órában kézi szerszámokat vitt el egy nyíregyházi építkezésről, és a korábbi hetekben további 7 vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a városban. Emellett kábítószer birtoklása miatt korábban is volt már rendőrségi ügye. A férfit letartóztatták, írja a polisz.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 óra után járunk 3 perccel, a Pizza Mafia játéka pedig elindult ma is itt a Best FM-en, mely egészen 4 óráig pörög, eddig várom számítok üzeneteire Facebook oldalunkon, ott a kérdés is, Best FM Nyíregyháza. A Bubbly meg már pörög,

Dúdolósan kezdtük mai játékunkat a Bublé után, majd a Halott pénzig Jumo Daddy remixben, ahol a május földet tér. Hallgatjuk mindjárt a játékunkat, megtalálja ma is Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, szóljon hozzá ott, ha szeretné, hogy nevezzem a Pizza Mafiás játékunkba, melynek nyereménye ma is a Super Pizza menü a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. A játékot jó

Ismerjük már, mi volt a legszebb ajándék, amit kapott, a kérdést így tettem fel. Jöjjenek a sztorik, az üzenetek, én pedig hát mindenkit regisztrálok, ahogy szoktam, és közben megbeszéljük. A halott pénzzel dúdolunk, ahol a május hölgyet ér, az Aerosmith Amazing dala is mindjárt.

Volt egy álmom, énekelt az Iron Mafia, és az embereknek azért mindig vannak dédelegetett vágyai, álmai. Kérdés az, hogy valaki kap az élettől arra lehetőséget, hogy megvalósítsa, vagy megkapja ajándékba párjától. Ez is azért benne van a pakliban. Persze, hogyha figyelmes a pár, és persze, hogyha ez megvalósítható, mert azért látnunk kell, hogy a toronyóra láncostól a hétköznapokban azért nehezen. Szóval várom üzeneteit, mi volt a legszebb ajándék, amit valaha kapott párjától, kedvesétől, férjétől, bárkitől is, hiszen nem tettem kritériumot a játékunkban. Sztorikat, üzeneteket, akár képeket is várok, remélek, és mindenkit regisztrálok a Pizza Mafia játékába. Így lehet megnyerni ma is a Super Pizza menüt. Tibor volt a leggyorsabb, egy majom plusz figura a páromtól. Gábor, az anyai szeretet annál nincs is nagyobb szerintem, és ezzel szerintem senki nem tud vitatkozni. Rengeteg dologra lehet gondolni szerencsére. Egy újabb üzenet, egy másik Tibortól. Úgy látszik, a férfiak aktívabbak, legalábbis itt a játék elején. Sorolhatnám, de nem fogom. Jolán, hát pont ez lett volna a lényege, hogy elmondja, hogy mi volt a legszebb ajándék. Zafirka, akit a férjem talált télen az utcán, alig egy hónaposan. Zita üzenete és egy szép kép a kutyusról. Ez azért mindenképpen megindító. Hát így várok üzeneteket, hozzászólásokat ebben az órában, és a szerencsés majd szuper pizza menüt nyer. Közben pedig jönnek a dalok. A Melo Mellé, Gorillaz, Feel Good-ja, Papa Jocz, és majd a Madison Avenue hozza a taposós perceket, Don't Call Me Baby.

0: Igazán lendületesen a klubokból érkezett a dal, a Madison Avenue csapata Don't Call Me Baby dalát hallgattuk, és majd a főnököm Magnakom Laudéktől Mezim is énekel azonnal. A játékunkat megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, csatlakozzon itt a Pizza Mafiás játékunkhoz a mai napon, és várom hozzászólásait, üzeneteit, mi volt a legszebb ajándék, amit valaha kapott, akárkitől is. Így tettem fel a kérdést, így várom válaszait, szép számmal jönnek üzenetek, és hát nyilvánvalóan az üzenetküldők közül jön majd a nyertes a 4 órai hírek előtt. Egy kék szegfű 300 kilométerről, amikor az első gyermekemmel voltam, várandós Katalin gyönyörű története. Zsanett ma is játszik velünk, és jó kis humoros hozzászólásai szoktak lenni, azonban most nem így, hanem teljesen másként fogalmaz. Sosem gondoltam volna, hogy egy kérdés annyira elgondolkodtat, hogy nem tudok rá válaszolni. És Diana is hozzászólt mai játékunkhoz, egy kiskutya, amit anó barátomtól, ma már a férjemtől kaptam. Azt a mindenit azért. Nem semmilyen lovagok vannak itt körülöttünk, ugye? Várom hozzászólásait, üzeneteit, fél időben járunk a Pizza Mafia játékát illetően, és hozzam a dalokat is, a Magnakom Laude énekel Anastasia-val a Paid My Dues is itt a trióban, melyet Wolf Kati zár, a lángolj mindjárt.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

Hallottuk Wolf Katit, a Lángoly című dalt, követően pedig újra a Facebook oldalunk a téma Best FM Nyíregyháza. Itt találhat ránk, itt tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához, mely itt a 103.9-en szóban, digitálisan írva pedig Facebook oldalunkon pörög. Ennek végeredményeként ma is valaki megnyerheti majd a szuper pizza menüt, a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal, úgyhogy érdemes keresni, érdemes válaszolni, mi volt a legszebb ajándék, amit valaha kapott. A kérdést így fogalmaztam meg, és a válaszok pedig azért jönnek. Szép számmal a gyermekem Rita üzenete. Életem legszebb és legtündéribb ajándéka a kisfiam Zsuzsonna. Játszik így velünk, egyébként nagyon sokan hasonló üzeneteket osztottak meg velünk. Erzsébet azt írja, hogy neki a legszebb az, amikor az unokája elvitte Portugáliába azt a mindenit. És azért vannak itt még ajándékok. Unoka testvéremét meghívtak tavaly Új-Zélandra, és ott töltöttük a karácsonyt és a szilvesztert is. Nagyon különleges ajándék volt ez Beatrixnek. Szóval itt jönnek meglepő üzenetek, persze hát nyilvánvalóan a családom, a férjem, a testvérem, a gyermekem, azok azért torony magasan vezetnek. A néhány különlegességet emelem ki, és így várom az önét is, az üzenetét egészen pontosan Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán, és közben hozom a dalokat Timbalanddal, Nelly Furtadóval, Justin Timberlake-kel folytatjuk. Ez a Give It To Me.

csak néhány hete érkezett a dal újdonságként Geszti Péterrel, Péterfi Borival, csak te meg én, aztán pedig iránya a funky, klubok, hangulata How G Black Machine-től. Mindjárt hallgatjuk. Előtte gyorsan egy utolsó összefoglaló Facebook oldalunkon továbbra is pörög a Pizza Mafia játéka, illetve a kérdés találja itt. Csatlakozzon, szóljon hozzá ön is, így kerülhet bele virtuális kalapunkba, ahonnan nem sokára már sorsolok, és akkor megtudjuk, hogy a szuper pizza menü a Pizza Mafiától kié lesz a mai nap.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM.
2: Senki lenni, ha nem vagy itt.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en, ezzel párhuzamosan pedig lezáródik a mai játékunk, melynek végeredményeként valaki majd gazdagabb a szuper pizza menüvel, a Gusztóval és a bolognese pizzákkal, melyek holnap már át is vehetőek a srácoktól, a Pizza Mafiától, és melyre nagyjából 2 hece van. Hát a kérdés arra irányult, hogy mi volt a legszebb ajándék, amit valaha kapott, és hát azért mindenféle üzenet érkezett, valaki nyaralást kapott, valaki egy gyönyörű kutyust, vannak új-zélandi kirándulások is, hát kinek hogy. Na nézzük a nyertes üzenetet. Életem legszebb és legtündéribb ajándéka a kisfiam. Nincs mit hozzászólni. Zsuzsanna mai nyertesünk, a szuper pizza menü, az öné jó étvágyat kívánok. Holaptól át is veheti, ahogy már említettem, köszönöm mindenki hozzászólását. Holapig megpróbáljuk újra, jó? És most pedig nézzük az úti infókat, hiszen erre is szükség van. Előtte Dani hozza a híreket.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább. Vízi Lilium rendezvényház. Már 12.000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Népszerű volt az örömtánc találkozó. Kressz képzésen a polgárőrök. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kis Dániel vagyok. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kreszk képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a KRESZ legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több, újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgálnak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult, valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű a jövő hét folyamán. Augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes

0: írja a nyíregyháza.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel 4 óra után fókuszban a közlekedés, ma is várom észrevételeit az utakról, 30-33-33-109, szedjük össze a legfontosabbakat, én hozom a kötelezőket, így áll össze a mai infó, strádánk is, egyébként 26 fok van, talán most annyira nem izzadunk.

0: Fűzd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Ugye van, amikor elfelejti az ember bekötni a biztonsági övet. Én tökre örülök neki, hogy olyan autón van, mely jelzi egyébként, hogy mulasztottam, amikor beülök az autóba is, figyelmeztet sípoló hanggal, hogy nem kötöttem be a biztonsági övet. Nekem volt egy időszak, amikor nagyon sokszor ez elmaradt, és hát megvolt az eredménye. Szóval biztonsági öveket bekötni, Coolio dalát indítom, mindjárt jön a Too Hot, és nézzük, hogy mivel számolhat a közlekedése terén. Csőtörés miatt helyreállítási munkák dolgoznak az Ady Endre utcában. Ha jól tudom, akkor pont ott van a gyógyszertár, illetve egy útkereszteződés is, figyelmesen kell erre közlekedjen. Banki Donát utca, a Törpe utca környékén nagy felületű kátyúzási munkák kezdődtek. Hát nem tudom, tippelnék, ez egy ilyen szerintem 10 méter hosszan egy sávnyi aszfalt réteg felmarásával kezdődtek a munkálatok, úgyhogy itt is óvatosan. A felpattanó kövekre is érdemes figyelni, mert könnyen baj lehet és betörhet a szélvédő, úgyhogy a tempó mérséklése mindenképpen ajánlott. Várom észrevételeit, üzeneteit, 30 33 33 103 9. Így gyűjtjük össze a legfontosabbakat, ma is pörögjön a Viber, és nézzük, mit rejt a Csak 10 perc egészség eszenciánkban. Ma már Dr. Móri Gyula, Szakács Tibor vendége. Vírusok, gombák és baktériumok veszélyfaktorai. A téma így érkezik fél ötkor.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Mindenkit hazavárnak, úgyhogy óvatosan, mérsékelt tempóval, nagyobb oldal távolsággal is, persze a követési távolság is rendkívül fontos, mert ebből vannak a ráfutásos balesetek is. Mindig az a hibás, aki egyébként belemászott az előtte haladóba, hiszen ő nem tartott megfelelő követési távolságot. Szennyvízhálózat bővítési munkálatok a Gém utcában a munkavégzés miatt egy sávra szűkül a közlekedés, óvatosan, ha erre jár. Aztán egy újabb meló még hozzá, a Korányi Frigyes utca egy részét felmarták már egy jó ideje. Parkolókat is lezártak, azonban a meló befejeződött, egy 400 négyzetméteres terület kapott új aszfalt burkolatot. Újra birtokba vehetjük a parkolókat itt is. Észrevételeket várok. 33-33-303-909 üzenjen ide, hallgassuk a Csak 10 percet Szakács Tiborral, Dr. Móri Gyulával. A vírusok, gombák és baktériumok veszélyfaktorai.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
3: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
3: Csak 10 perc.
4: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, Dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Csak 10 perc.
5: Hát bevallom őszintén, férfiasan, hogy vannak szeretem témák, meg nem szeretem témák. Az elmúlt időszakban ez egy ilyen nem szeretem téma volt, amit a Csak 10 perc rovatban önök elé tártunk. Minden esetre ezt azért folytatjuk. Köszöntöm önöket, Szakács Tibor vagyok, a Csak 10 perc rovat indul. A beszélgető társam Dr. Móri Gyula. Szia, doktor úr!
6: Szép napot!
5: A lényeg az, hogy egy hete gondolkodom azon, hogy hogyan tudnék segíteni, vagy az én gondolkodási szintemen mit lehetne tenni a vírusok, baktériumok és gombák idézőbe téve elszabadulása ellen. Vetődött ez fel annak kapcsán, hogy mondjuk egy picit nagyobb olvadással számolva meg lehet nézni azt, hogy mondjuk hogyan kerülnek, mondjuk mit tudom, elő olyan több ezer éve esetlegesen nem látott vírusok, baktériumok, amik ott lefagytak, és ugye emiatt is lényeges a klímaváltozás. Na, mi lenne, ha visszafagyasztanánk?
6: Elviekben vissza fogjuk fagyasztani.
5: Igen?
6: Tehát ugye erről beszéltünk, a Föld történetében ezek ciklusok. És már volt olyan, erről is beszéltünk, nem emberi tevékenységnek köszönhetően, igen, ha kizárjuk azt, hogy korábban volt már itt egy olyan civilizáció, ami esetleg felfűtötte a Földet.
5: Akkor nem mondtam hülyeséget nagyon.
6: Nem,
5: abszolút. Csak ez automatikusan
6: ciklus,
5: fog majd bekövetkezni.
6: Ciklus, így van.
5: Bocsánat, akkor... ez a ciklus mikor várható? Nem vagyok türelmetlen, csak úgy érdekel.
6: De nem mindegy neked?
5: Nem, hát hogyha jó lenne megérni.
6: Hát nem. Hát most itt azért ezek a ciklusok nem ilyen néhány ezer években, hanem tízezer, százezer években, évmilliókban működnek. Ugye talán azt hiszem említettük, hogy volt már jégmentes föld talán kétszer is, ugye 50 millió meg 100 millió évvel ezelőtt, és aztán volt jóval befagyottabb is, mint ami most van. Tehát
5: akkor ezt még a dédunokám se fogja látni.
6: Á, de hogy is senki. Senki, aki te valami.
5: Akkor miért nyugodjak meg?
6: Hát emiatt ne nyugodj meg. Hát ha arra vársz, hogy majd a ciklus visszahűti a földet, akkor túl.
5: Akkor ez a ciklus, ez nem az a ciklus lesz. Értem.
6: Jó. Igen, tehát ezt engedjük el, hogy visszafagy.
5: Jó, okay. Engem az is érdekel, két dolog érdekel. Az egyik, milyen mennyisége ez körülbelül, amit itt most, amiről beszélünk? Tehát fel lehet az becsülni?
6: Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó.
5: Mert nem mindegy, hogy most itt beszélünk, mit tudom én, 3 köbméterről, vagy beszélünk egy félföldjéről.
6: Oké, hát nézzük ez meg, hogy miről beszélünk. Na, megbeszéltük már nagyon sok mindent, hogy milyen terjedési sebesség várható ezeknél a kiolvadó dolgok. Ugye mi csináltunk, összehasonlítottuk, vagy elkezdtük összehasonlítani ebből a permafrostból, tehát ebből jégé fagyott talajból a sarkörökön kiolvadó baktériumokat, és itt az egy antrax baktériumot hoztunk, mert erre lesz egy példa, és egy ugye ősi vírusokról beszéltünk, ezekről az ott megbújó gombákról, és ezeket, ezt a hármas egységet, ami jöhet, hasonlítjuk mindig a modern influenza vírushoz és a Covid vírushoz, ami ugye egy új, de mindenki által jól ismert történés. No, beszélgettünk, ugye ott zártuk, hogy a halálozási arányok hogyan néznek ki, és akkor ugye ígértem, hogy azért a terápiás válaszképességeket is először most csak megemlítjük, aztán onnantól kezdve pedig majd részletesen a helyére is tesszük. Tehát ha permafrost antrax, tehát magyarul permafrostból kiolvadó baktériumról beszélünk, akkor alapvetően ott vannak az antibiotikumok, és ott vannak az új lehetőségek, amikor úgynek vezet bakteriofágokkal, ez egy speciális forma, teljesen mindegy mi ez, bakteriofágokkal támadunk meg baktériumot. Tehát innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy viszonylag jó a baktériumok elleni védekezési lehetőség. A vírusok ellen már korlátozott, ugye vannak ilyen vírus ellenes szerek, és vannak ezek a speciális immunoglobulinok, de hát ezeknek kifejlesztése nagyon hosszú idő, és még egyszer ugye beszéltük a vírusoknak azt a problémáját, hogy önállóan nem nagyon tudott támadni, mert semmit nem csinál, mikor majd baj csinál, már benne van a sejtetben, és akkor meg azzal együtt kéne valamit megoldani. Ezért volt nehéz a történet. És a gombáknál...
5: Egy kicsit speciális, mert hát a te sejted, meg az én sejtem, az nem biztos, hogy ugyanolyan.
6: Igen, de most a vírus ellen támadunk, és sajnálatos módon úgy kellene támadni, hogy a saját sejtjeinket, amiben benne él, azt nem kéne bántani, de ez nem olyan könnyű. Tehát jóval nagyobb a gond, mint a baktériumoknál, hogy nem állunk olyan jól, és kifejezetten rosszul állunk a gombáknál, mert azok meg nagyon olyanok, mint mi, és innentől kezdve nem nagyon tud neki úgy ártani, hogy magunknak ne ártsunk. Tehát ez a baj, és ugye ezt összehasonlítva egy influenza vírussal, ott azért jól állunk vakcinákban, mindenben, és hát már a Covid ellen is úgy nagyjából köszönhető a Covid szelidülésének, ugye ott is jól állunk. Oké. Mennyi ideig bujkál? Az a következőt össze kell hasonlítani. Bujkál nagyjából egy hétig a kiolvadó baktérium, de ha a spórája kerül beléd, akkor akár 60 napig lappanghat benned a betegség.
5: Az gáz.
6: Mi a baj? Viszed magaddal, tehát 60 nap alatt rengeteg minden történhet. Egy ilyen ősi vírusnál csak becsült értékeink vannak, olyan 2 nap és 2 hét közötti lappangási idővel, és hát a gombánál pedig ott kifejezetten lassú, nagyon sokáig ott lappang, mert hetekig, hónapokig, hogy amíg ő belakja magát, hogy így fogalmazza ez úgynevezett kolonizáció, ami után majd már észre fogod venni. Míg egyébként a jelenlegi kis kórokozóinkat, amik ma már ilyen egyszerűnek tűnnek, itt egy influenza az 1-4 nap, és a Covid mondjuk 2-5 nap nagyjából a lappangás. Na, és rejtottunk oda, hogy milyen valószínűséggel lesz ilyen támadás, vagy lesz ilyen kiszabadulás, vagy elszabadulás.
5: Hát szerintem sajnos lesz.
6: Nézd, a következő 10 évben a sarkkörön való bakteriális elszaporodás, mondjuk egy antrax baktérium ott a sarkkörön, hogy letámadja ott a környezetet, az olyan 80%-os valószínűséggel meg fog törni. Uh-huh. Tehát ott a sarkkörön 10 éven belül 80%.
5: Oké, de arra van oltás.
6: Hát igen, de ha olyan olvad el, de mondom, a bakteriális esemény...
5: Ezt úgy fogják fel a hallgatók, ha van ennek mutánsa, akkor már rögtön gáz van.
6: Vagy ha nem ismerős szabadul el, akkor is probléma, ha már ugye emberre fertőző. Oké, egy vírus elszabadulásának a valószínűsége szorványosan egy olyan 10-20%, és egy gomba elszabadulás valószínűsége olyan 60%-nál valamivel magasabb. Tehát ez az esemény bekövetkezésének a valószínűsége. Míg mondjuk a Covid meg az influenza vírus már összehasonlítjuk, akkor 100%, hogy itt marad és velünk marad. No, az a lényeg, hogy ha mondjuk egy ilyen permafrost lépven elszabadul, akkor ugye hogy néz ki az eseménysor? Sarkvidéki talaj olvad, mi fertőződik meg? Ha most konkrétan az antraxról beszélünk, akkor ugye a legelő állatok már meg tudnak egyértelműen fertőződni, mivel ez ugye emberre is terjed, akkor ott azért helyileg biztos, hogy ebből áttörés lesz, és erről majd mondok példát, mert ez megtörtént már, tehát ez már nem olyan dolog, amiről úgy beszélünk, hogy egy ilyen teoretikus dolog, tehát megtörtént. Tehát lesz egy ilyen lokális áttörés, és egy ilyen korlátozott terjedés. Igen ám, de
5: olyan nyugodtan beszélsz erről, hogy már idegesítő, komolyan mondom. Tehát, mint hogyha ez egy ilyen, hát oké, rendben, de hát kicsit sem vagy ettől feszült, mert hát az azért úgy, mint
6: nem,
5: amik...
6: mert majd el fogunk jutni oda is, hogy miért nem. Nincs értelme feszültséget kelteni, vagy ha feszültséget magadban kelteni, nem kell. De tudod, miért vagyok feszült? Akkor vagyok feszült, mert reggel nem tudok elmenni megcsinálni az edzésemet, mert az a védekezésemnek egy nagyon-nagyon fontos része. Na, menjünk tovább, mert ha egy ilyen RNS-DNS mutációs vírus szabadul ki, és mondjuk ugye a mutálódásnak az a lényege, hogy emberre fertőzővé válik, akkor most ugye van ez az őrület a világban. Mindenki azért háborúzik, azért csinál mindent, hogy ritka földfémek, ugye? Na most azt ki kell bányászni. Ezeken a területeken állítólag sok van. Én ehhez nem értek. De ott van a sarkvidéki bányászat, meg olajért fúrnak, meg minden fúrnak. Lényeg, hogy egyre több ember megy oda, egyre élhetőbb a körülmény, egyre több a feladat, egyre több ember...
5: Bányászni mennek, és kapnak ebből egy adagot.
6: Így van. Nagy cégek mennek, vezetők mennek. Kimegyek, elintézem, kirúgom, felveszem. Tehát van egy kapcsolata föld többi részével, tehát egyre több ember megy, és egyre több a kapcsolat tartós. Magyarul igazából bevonásra kerül ez a terület a mindennapi légiközlekedésbe, stb. Tehát ott, ha egy fúrásnál valami elszabadul, egy munkást megfertőzteszem azt, láttuk a lappangási időket az előbb, akkor utána közben van
5: ő
6: egy
5: csak hazamegy a családjához,
6: hát vagy ő, vagy valaki más, így van. Nagy valószínűséggel az alatt az inkubáció, tehát lappangási idő alatt jár valaki, és találkozik valakivel, és megy vissza a repülőn valaki ebből a közegből.
5: Ilyen filmeket láttunk már bőven, igen.
6: Igen, csak eddig filmeken láttuk. A Covid-nál láttuk először, hogy ez tényleg ilyen, hogy ez tényleg megy. Tehát innentől kezdve ez az egész mutatvány el fog tudni terjedni. No most, ha ebből van egy-kettő, akkor az nem akkora gond, de azt mondtad, hogy nézzük meg, és akkor én ezt összeszedem neked holnapra pontos számokban, hogy mégis körülbelül...
5: Hát igen, tudjuk már, hogy mivel állunk szembe, mert így ez gáz. Tehát, hogy ugye, ahogy mondtam is
6: eddig
5: neked...
6: Eddig úgy néz ki, hogy gáz, de nézzük meg holnap,
5: jó,
6: hogy
5: akkor holnap
6: mennyi az ellenség lesz. Száma, vagy nem, tehát mennyi az ellenség száma, tehát mi ellen kell tevékenykedni, jó? Tehát mi az a felmérhető sereg, amit támad.
5: Jó, köszönjük szépen, holnap jelentkezünk, addig is mindenkinek jó pihenést kívánunk, meg jó munkát, úgyhogy doktor úr neked is. Szia!
6: Szervusztok!
1: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Hallgatói üzenetek között mazsolázunk, de mindenképpen hozzá kell szóljak a Bombón dalához. Szolnoki Péter még annak idején nyilatkozta, hogy ez egy fricska ez a dal, és hát nyilvánvalóan értjük is a lényeget. Szóval útinfók, nézzük, hogy mire számolhatunk még. A Szivárvány utcában zajlanak a munkálatok, az útmunkák. Arra kér minket a városüzemeltetés, hogy ne álljunk meg itt az autókkal, ne akadályozzuk a munkálatokat. Négyes számú főút üzenetek alapján itt találkozhat rendőrrel, ott a Bocskai kerti elkerülő környékén számoljon rájuk. Mai sebességmérés Kálmánházán jött az üzenet, mostanában nagyon aktív a Dorogi út, ott a Baromfi feldolgozónál. Szintén négyes számú főút, ez már a másik irány, egészen pontosan Berkesz irányába a rendőrök egy kis ellenőrzést tartanak. És ennyi várom kiegészítéseit. 30-330-309. Nem sokára megnézzük, hogy mennyibe kerül a benzin. Előtte azonban jöjjön nekünk Tom Nova és az Unexpected, na meg Mohamed Fatima, ugye a volt fekete vonat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt Danitól, itt a Best FM-en nézzük az üzemanyag infókat. Úgy néz ki, hogy a dízelesek kell, hogy készüljenek drágulásra. 6 forintot jelent ez. Egyébként ez már a mai naptól aktualizálódott. Ugye tegnap beszéltünk róla, hogy még nem érkeztek meg a friss hírek. Hát lehet, hogy ezért. Szóval 6 forinttal kerül a mai nappal több a gázolaj. A 95-ös marad, 576 a gázolaj, 658 forintra drágult, ez még egyébként mindig nagyon jónak mondható, 500 forint körül az üzemanyag. 90 dollár a Brent olaj, 91 majdnem, ennek ellenére mondhatok ilyen olcsó üzemanyagokat, 314 forintra erősödött a magyar fizetőeszköz az USA dollárral szemben. Na csak így tovább. holtankoljak.hu Infók még itt, Dani tájékoztat minket, 5 órakor pedig térfigyelő kamerák jó párat telepítettek.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
4: Kineszil számítástechnika.
3: Kineszil számítástechnika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
4: Kineszil.hu.
5: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján, a Tópart úton. Vízi Lilium, a hely, ahol ünnepelni kell.
6: Nem hervad, nem hullik, mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19, csempekert.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Készül a nemzeti ünnepre Nagykálló. Nemzetközi kapcsolatok építése a Kórus Fesztiválon. Megkezdték a felkészülést a vívók. Kis Dániel vagyok. Készül az államalapítás ünnepére Nagykálló. A városi ünnepséget augusztus 20-án a Kállai Kettős Rendezvény és Konferencia Központban tartják. A köszöntő beszéd után megszentelik az új kenyeret, és a városi kitüntetéseket is átadják. Az ünnepi műsor keretében a közönség láthatja az István a király rockoperát, majd utcabán lesz a Kállai Kettős téren. A program este tűzijátékkal zárul. További részletek az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán olvashatók. Összesen 13 országból érkeznek kórusok a 16. Kantimos Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Augusztus 15-e és 21-e között zajlik majd a program Nyíregyházán. A rendezvény egyik fontos célja a kapcsolatok építése, mondta a rádiónknak Szabó Soma, művészeti vezető.
8: Mindenképpen a kórusbarátságok, a hídak, a kapcsolatok építése az első számú szempont. Nagyon örülünk neki, hogy olyan fesztivált sikerül szerveznünk, ahol a kórusok találkoznak egymással, összebarátkoznak, közösen énekelnek, közös próbákon vesznek részt, és ezért olyan szoros baráti szálak szövődnek, hogy most már ugye 30 évre visszamenőleg mindig újra és újra megjelennek olyan énekarok, akik már egyszer ellátogattak ide, mert annyira nagy élmény volt nekik, hogy szívesen visszajönnek Nyíregyházára. Ez azért nagyon nagy csoda, mert rengeteg kórusversenyt szerveznek a világban, és hát ezekkel felvenni Nyíregyházának a versenyt nem könnyű, és még így is úgy tűnik, hogy versenyképes fesztivál tudunk lenni.
7: Megkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum vívószakága, a Nyíregyházi Atlétikai

0: Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, mindjárt jön Shaggyvel, az Angel, meg Berkes Oliver énekel mindjárt a Rólad szól, szintén bekészítve. Szép, nyugodt, késő nyárias időre számoljon odakint, 26 fok van, a térfigyelő kamerák helyzetét pedig hozom már is.

When You're Gone, Mel C-vel, Bryan Adams-szel, aztán pedig a balatoni nyár, egy újabb nyári szeletkét hoz legalábbis dologba, hangjegyekben foglalva, Szikora Robival és a Valmarral, a kis csikidám kereteiben érkezik, a térfigyelő kamerák pedig már felszerelve. Az utolsó simítások várnak még az üzemeltetőkre, a szerelőkre ugyanis. Ezek a mai napon még nem üzemelnek, azonban a következő néhány napban sor kerül minden egyes kamera beüzemelésére. Látni is lehet egyébként a munkálatokat, emelők kosarakból kötik be ezeket a kamerákat, kötik a hálózatra. Az infóhoz hozzá tartozik az új kamerákat, elsősorban a nagyforgalmú csomópontaknál és a frekventált közterületeken helyezik el. Ezzel tovább bővítve a város megfigyelő rendszerét, a közlemény így hangzik, így olvasható a nyíregyháza.hu-n. Ön is megtalálja. A balatoni lány jön, Szikora Robival, Valmarral, a Rihanna féle SOS, aztán majd Nagy Bogi vár ránk.

Gala után játszó terek, végre itt is történt egy kis ellenőrzés, végre itt is látjuk, illetve hát mi látjuk, de most már a fogyasztóvédelem is úgymond megtapasztalhatta a hiányosságokat. Országos ellenőrzés tartott a játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalokkal együtt. A 3000 játszóteri eszköz vizsgálata közben a hatóság szakemberei a játszóterek 37%-nál és az ellenőrzött eszközök durván 35%-ánál állapított meg valamilyen hiányosságot, esetlegesen jogsértést. Ide tartozik infóként, hogy az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok együttes összege 14 millió forint, úgyhogy talán rendbe kéne rakni a játszótereket. Ezzel szerintem mindannyian egyetértünk. Jöjjenek a dalok, mi Bigával a máshol járunk, Eminemmel, The Real Slim Shady, irány a 2000-es évek eleje.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Csak I'm Ellie Mrácz Gergő énekelt. És jön majd az Amazing dal George Michael-től, a legfrissebb előrejelzések pedig már előttem. Nézzük, hogy hogyan alakul a csütörtök. Én nem kelek korán, legalábbis a délelőtti melót sikerült úgymond elengedni, de délután találkozunk. A reggeli startban egyébként 15 fokra számítson, 28 lehet a legmelegebb órákban, északkeleti szél társul a csütörtöki napunkhoz, mely mérsékelt, legalábbis a kora esti órákig 8 órától, 20 órától egészen pontosan majd megerősödik a szél. Hát ez a helyzet így számoljon, így készüljön. A kalendáriumból kiderül, hogy 13-án Ipoly, Gerda János és Gertrúd ünnepel a balkezesek nemzetközi napján, és ide csatolom a legnagyobb dalokat. George Michael sikerét Amazing címmel, Ákos tükröt tart elénk, és Fateless Insomniája is, itt a legnagyobbak között.

0: szereti.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
2: És mindjárt 6 óra elpörög ez a 4 óra hihetetlen tempóban a délutánban, ugye miközben jönnek az infók, a legnagyobb dalok. Hát ez a Best FM. A folytatásban pedig popslágerekre számíthat. Jönnek a Night Shift-es srácok, White Boy Indit, aztán Elfendi folytatja. Én pedig már búcsúzom, hogy holnap újra találkozzunk a délutánban. Ismételten számítok megtisztelő figyelmére. Addig is jó pihenést mindenkinek. Dékán István vagyok, viszont hallásra.
1: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
4: Esküvő vagy rendezvény? Ne keresd tovább! Vízi Lilium rendezvényház. Már 12 000 forint per főtől. Várunk Vaján a Tópart úton. Vízi Lilium. A hely, ahol ünnepelni kell.
5: Nem hervad, nem hullik. Mindig gyönyörű. Prémium műnövények a Csempekert Kertcentrumban. Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Pinteken ismét józsavárosi sportnap. Zarándoklat indul Mária Pócsra. Droghatás alatt lopott. Elfogták a rendőrök. Kis Dániel vagyok. Több mint fél évszázados hagyomány folytatódik Nyíregyházán az Ungvár sétányon. Idén is kétnapos programsorozattal várják a családokat az 52. józsavárosi napokra, amelynek az első napja augusztus 14-én a mozgásról szól majd. A sport és egészségnapról Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke tájékoztatta rádiónkat.
7: Fantasztikus sportolási lehetőséget próbálhatnak ki a jelenlévők, és az egészséges életmódról is többet megtudhatnak. Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében nem csak az egészségről és a sportról tájékozódhatunk, hanem lesz ugrálóvár, kézműves foglalkozás, egyéb sporteszközök kipróbálása, és az egyik kiemelkedő program elem az extrém kerékpár bemutató lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk oda az Ungvár sétányra augusztus 14-én.
6: Nemzetközi zarándoklat indul Nyíregyházáról Mária Pócsra. 32 kilométeres gyalogos út vezet a két templomhoz. A zarándokok a Mária utat használják. Szombaton tartják a programot. Hajnalban Sóstóról indul a zarándoklat, majd Nyírpazony, Oros és napkor érintésével érkeznek meg Mária Pócsra. A napot Szent Liturgia zárja a két templomban. A szervezők kényelmes cipőviselését javasolják. További részletek az esemény Facebook oldalán olvashatók. Nyíregyháza érkerti városrészében fogtak el a rendőrök egy férfit, aki droghatása alatt feltört egy autót, amiből pénzt lopott el. A 33 éves helyi férfi az utastérben hagyott tárcából emelte el a pénzt. A bejelentés után rövid időn belül elfogták az egyenruhások. Ruházata átvizsgálásakor pedig két pakett droggyanús anyag is előkerült. Előállították a férfit mintavételre. A gyors teszt drog jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi a gépkocsi feltörés megelőző egy órában kéziszerszámokat vitt el egy nyíregyházi építkezésről, és a korábbi hetekben további 7 vagyon elleni bűncselekményt is elkövetett a városban. Emellett kábítószer birtoklása miatt korábban is volt már rendőrségi ügye. A férfit letartóztatták, írja a polisz.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Népszerű volt az örömtánc találkozó. Kressz képzésen a polgárőrök. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kis Dániel vagyok. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kressz képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta.

0: A vizsgálatokon való részvételhez szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda Fehérgyarmat közösségi oldalán olvashatók. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában, a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Készül a nemzeti ünnepre Nagykálló. Nemzetközi kapcsolatok építése a Kórus Fesztiválon. Megkezdték a felkészülést a vívók. Kis Dániel vagyok. Készül az államalapítás ünnepére Nagykálló. A városi ünnepséget augusztus 20-án a Kállai Kettős rendezvény és konferencia központban tartják. A köszöntő beszéd után megszentelik az új kenyeret, és a városi kitüntetéseket is átadják. Az ünnepi műsor keretében a közönség láthatja az István a király rockoperát, majd utcabán lesz a Kállai Kettős téren. A program este tűzi játékkal zárul. További részletek az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán olvashatók. Összesen 13 országból érkeznek kórusok a 16. Kantémos Nemzetközi Kórus Fesztiválra. Augusztus 15-e és 21-e között zajlik majd a program Nyíregyházán. A rendezvény egyik fontos célja a kapcsolatok építése, mondta rádiónknak Szabó Soma, művészeti vezető.
2: Mindenképpen a kórusbarátságok, a hídak, a kapcsolatok építése az első számú szempont. Nagyon örülünk neki, hogy olyan fesztivált sikerül szerveznünk, ahol a kórusok találkoznak egymással, összebarátkoznak, közösen énekelnek, közös próbákon vesznek részt, és ezért olyan szoros baráti szálak szövődnek, hogy most már ugye 30 évre visszamenőleg mindig újra és újra megjelennek olyan énekarok, akik már egyszer ellátogattak ide, mert annyira nagy élmény volt nekik, hogy szívesen vissza jönnek Nyíregyházára. Ez azért nagyon nagy csoda, mert rengeteg kórusversenyt szerveznek a világban, és hát ezekkel felvenni Nyíregyházának a versenyt nem könnyű, és még így is úgy tűnik, hogy versenyképes fesztivál tudunk lenni.
1: Megkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Sportcentrum vívószakága a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban. A következő időszakban már a kemény edzéseké a fejlődésé és az új kihívásoké a főszerep, írja a közösségi oldalán a Nyíregyházi Sportcentrum. Kiemelik, hogy a régi versenyzők mellett szeptembertől új érdeklődőket is várnak. Tőrözés, párbajtőrözés, kardozás kipróbálására is van lehetőség. Mindhárom fegyvernemben várják azokat a jelentkezőket, akik megismerkednének a vívás világával, vagy kipróbálnának egy új mozgásformát. Lehetőség van hosszabb távon versenyszerűen is sportolni. Részletek a Sportcentrum közösségi oldalán. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: olvastam, és ezt a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Pinteken ismét józsavárosi sportnap. Zarándoklat indul Mária Pócsra. Droghatás alatt lopott. Elfogták a rendőrök. Kis Dániel vagyok. Több mint fél évszázados hagyomány folytatódik Nyíregyházán az Ungvársétányon. Idén is kétnapos programsorozattal várják a családokat az 52. józsavárosi napokra, amelynek az első napja augusztus 14-én a mozgásról szól majd. A sport és egészségnapról Nagy Szabina, a gyermekekért, a fiatalokért és a családokért egyesület elnöke tájékoztatta rádiónkat.
3: Fantasztikus sportolási lehetőséget próbálhatnak ki a jelenlévők, és az egészséges életmódról is többet megtudhatnak. Az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében nem csak az egészségről és a sportról tájékozódhatunk, hanem lesz ugrálóvár, kézműves foglalkozás, egyéb sporteszközök kipróbálása, és az egyik kiemelkedő program elem az extrém kerékpár bemutató lesz. Mindenkit nagy szeretettel várunk oda az Ungvársétányra augusztus 14-én.
2: Nemzetközi zarándoklat indul Nyíregyházáról Mária Pócsra. 32 kilométeres gyalogos út vezet a két templomhoz. A zarándokok a Mária utat használják. Szombaton tartják a programot. Hajnalban Sóstóról indul a zarándoklat, majd Nyírpazony, Oros és napkor érintésével érkeznek meg Mária Pócsra. A napot szent liturgia zárja a két templomban. A szervezők kényelmes cipőviselését javasolják. További részletek az esemény Facebook oldalán olvashatók. Nyíregyháza érkerti város részében fogtak el a rendőrök egy férfit, aki droghatása alatt feltört egy autót, amiből pénzt lopott el. A 33 éves helyi férfi az utastérben hagyott tárcából emelte el a pénzt. A bejelentés után rövid időn belül elfogták az egyenruhások. Ruházata átvizsgálásakor pedig két pakett droggyanús anyag is előkerült. Előállították a férfit mintavételre. A gyors teszt drog jelenlétét mutatta ki a szervezetében. A nyomozás során az is kiderült, hogy a férfi a gépkocsi feltörés megelőző egy órában kézi szerszámokat vitt el egy nyíregyházi építkezésről, és a korábbi hetekben további 7 vagyonelleni bűncselekményt is elkövetett a városban. Emellett kábítószer birtoklása miatt korábban is volt már rendőrségi ügye. A férfit letartóztatták, írja a polisz.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Népszerű volt az örömtánc találkozó. Kressz képzésen a polgárőrök. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Kis Dániel vagyok. Tiszántúli szenior örömtánc találkozót rendeztek Nyíregyházán. 170 táncos érkezett a programra 10 településről, írja nyíregyháza.hu. A tiszántúli rendezvény ötlete 2023-ban született meg, az első találkozót pedig egy évvel később tartották. Szabó Jánosné Anikó, a szenior örömtánc oktatója a portálnak elmondta. A nyíregyházi szenior örömtáncosok a heti foglalkozások mellett közös rendezvényeken és országos találkozókon is részt vesznek. A cél, hogy minél több idősebb ember megtapasztalja a rendszeres mozgás örömét, és azt, hogy egy összetartó közösség részei lehetnek. Több mint 40 polgárőr vett részt az alapismereti és kressz képzésen, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei polgárőr szövetség. A program célja az volt, hogy a résztvevők megszerezzék, illetve tovább bővítsék a szolgálat ellátásához szükséges ismereteiket. A képzést Bán Gábor, megyei elnök helyettes tartotta, aki az alapismereti polgárőri tudnivalók mellett a kressz legfontosabb szabályait is áttekintette a résztvevőkkel. A képzésen több, újonnan belépő polgárőr is részt vett. Ők az alapismereti képzés végén vizsgán adtak számot megszerzett tudásukról. A megmérettetés mindenki számára sikerrel zárult, valamennyi vizsgázó eredményes vizsgát tett. Továbbra is úton az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbuszai. Szabolcs-Szatmár-Berekbe is ellátogat az egyik jármű a jövő hét folyamán. Augusztus 18-án Milota lakosai vehetnek részt ingyenes vizsgálatokon. Végeznek majd a szakemberek nőgyógyászati rákszűrést, szájüregi szűrést, általános egészségügyi állapot felmérést, de lesz szív-érrendszeri és diabétesz rizikóbecslés is. A vizsgálatokon való részvételhez szükség lesz a tajkártyára. Bővebb információ az Egészségfejlesztési Iroda, Fehérgyarmat közösségi oldalán olvashatók. Folyamatosak az ellenőrzések a Stadion utcában a megyeszékhelyen. Az autósok rendszeresen tilosban parkolnak azon a területen is, ahol megállási tilalom van érvényben. A közterület felügyelet és a rendőrség ezért rendszeresen ellenőrzi a területet, a szabálytalanul parkolókkal szemben pedig helyszíni bírságot szabnak ki, írja nyíregyháza.hu. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Nyíregyházán és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék Szabolcs-Szatmár-Berekben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt maradt térségünkben, de olykor erős is fokozódhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: nagyon jó a Veszprém, megisztok a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: megnyertem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorom.
2: 103.9 Best FM, a legjobb.